Tilos. Tilos Rádió Budapest, FM 90.3. Jó reggelt mindenkinek! Kezdődik a Dántempó. Ma reggel én, az a DST fogok zenélni nektek. És az idén is. Pont úgy, mint tavaly, meg tavaly előtt. Az őszi mixeket, Falling in Bass Sessions. Falling in Bass Sessions néven fogjátok hallani. Ez lesz tehát a Falling in Bass Sessions 2026, és ez pedig az első rész. Ma reggel Dántempó. Dub Techno. Tehát a mai reggeli részben főleg Dub Techno lesz. Deep 4/4. Ez az első zene pedig Shogun Spy, Falling Slowly, Falling Deeply, Cold Tear a kiadó. A tracklistát meg az archívot pedig megtaláljátok majd a Facebookon, meg a Tilos Rádió weboldalán. Kövessétek be a Tilosnak a social médiáját, van Facebook is, meg Insta is. Illetve, mint mindig ajánlom figyelmetekbe, facebook.com/dst.tilos.dántempó. Instán is megvan ez, dst.tilos.dántempó, kövessétek be, lájkoljátok a bejegyzéseket, értesüljetek a legfrissebben a hírekről, a következő műsorokról, ott is megtaláljátok majd az archívot, tracklistát. Pedig egészen 9-ig tartsatok velem ezen az utazáson. Dub Techno DST-vel, a Dántempóban 9-ig.

Tilos Rádió, Budapest. Jó reggelt mindenkinek! Ez az utolsó zene mai reggeli Down Tempóban. Mindenkinek köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ez volt a 2026-os Poland Bass Sessions első része. Ma reggel ilyen dub techno volt. A tracklistát és az archívot megtaláljátok majd a Tilos Rádió weboldalán. Meg persze küldhetek visszajelzést. Ott van a Tilos Rádiónak a social médiája. És ott van a facebook.com/dst.tilos.downtempo. Kövessétek be! Lájkoljátok, kommenteljetek! Ha tetszett a műsor, küldjetek valami visszajelzést! Instán is megtaláljátok a dst.tilos.downtempót. Este játszott ma reggel nektek egy dub techno szettet. Két hét múlva jön a következő Fallen Base 2026 session. Akkor is hallgassátok meg. Köszi a figyelmet, és legyen egy szép napotok. Sziasztok!

Sziasztok, Tilos Rádió, FM 90.3. Szombat 9, szóval kezdődik a japán zenei műsor, és mai menün egy kis nyárbúcsúztatós house a téma lesz, minden track teljes szokás szerint egyenesen Japánból, szóval másfél óra, kis kellemes house-os, diszkos nyárbúcsúztatás.

Sziasztok, ennyi volt már a Nippon Groove japán zenei műsoradása. Itt a Tiloson egy ilyen kis nyár búcsúztatós house mixel. Jövő héten ugyanitt teljesen másfajta zenei műfajokból, de ugyanígy egyenesen Japánból. Sziasztok!

0: Sziasztok, kedves tilos hallgatók! Ez itt a szép kilátófogadó a Tilos Rádióban. Ránki Juli vagyok, két vendégem van ma, akik be fogják mutatni saját magukat, de előtte gyorsan elmondom, hogy a téma a jelen archívum, amiről egy évvel ezelőtt Martincsák Katával beszéltünk, aki a kurátora és vezetője ennek a programnak, és most kiteljesült ez a program utazással, és erről fogunk beszélgetni, hogy hova, merre és milyen eredménnyel utaztak. Kata a kurátori felügyelete mellett a fiatal szakértők, akik most bemutatkoznak.
1: Köszönjük szépen ezt a felütést. Igen. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Én Molnár Dorka vagyok. Diplomám szerint televíziós műsorkészítő és etnográfus.
0: Van ilyen szak? Van,
1: hát ez a néprajz szaknak a szakmai megnevezés az etnográfus, igen.
0: De a televíziós szerkesztés, az ma már együtt jár esetleg a dokumentálás miatt? Tehát lehet ilyen dupla...
1: Nem, ez abszolút nem következett a kettő egymásból. Én a színműre akartam járni, azért jelentkeztem erre a televíziós műsorkészítő szakra, és amikor ezt elvégeztem, egy ideig a szakmában is dolgoztam, saját fejlesztésű műsorokban, de azt éreztem, hogy még nagyon szeretnék valamit tanulni a kultúráról, saját magunkról, saját kultúránkról, és ezért mentem el a néprajz szakra. De egyébként ez nekem nem következett, és mondjuk most, az addigi életemből.
0: De jó, mert most hirtelen összetalálkozik a kettő, mert mindjárt megbeszéljük, hogy az állókép meg a mozgókép ebben az esetben hogyan, és akkor...
2: Sziasztok, én pedig Wilhelm Laura vagyok, én fotográfiával foglalkozom.
0: Akkor most egy kicsit megigaz... Azaz, jó? Tehát fotós vagy.
2: Igen.
0: És hogy kerülsz az etnográfia, néprajz, néprajzi múzeum, MADO program, jelen archívum közelébe?
2: Én a fotográfia oldaláról érkeztem ebbe a projektbe, és közvetlen kapcsolatban úgy kerültem a múzeummal, hogy a diplomamunkámban foglalkoztam a múzeumi gyűjteményeknek, vagy múzeumi gyűjteményekkel.
0: A Misi azt mutatja, hogy üljél kényelmesen, és gyere közelebb. És még mit mutatsz? És beszélj hangosabban.
2: Még hangosabban.
0: Jól értelmezem a mozgásodat?
2: Jó, köszönöm.
0: Majd belejössz. Most vagy először rádióstúdióban?
2: Igen.
0: Na, nem kell félni. Olyan, mintha beszélgetnénk a presszóban, vagy szemben a kávézóban. Szóval?
2: Tehát a múzeumi gyűjteményeket vizsgáltam, az emlékezett... Kicsit most belebonyolottam.
0: Nézd rám, ne a jegyzetekbe. Hogy kerültél ehhez a jelen archívumos
2: workshophoz? Tehát az emlékezet és a felejtés, azt vizsgáltam a múzeumi gyűjteményekben, és ez volt a diplomunkám.
0: És akkor egyszer csak olvastál arról, hogy ez neked ötöknek szól, hogy kapcsolódtatok be, akkor nézzük a jelen archívumot, ami a Néprajzi Múzeum programja több mint egy éve. Hogy melyikötök hogy találkozott a jelen archívummal? Mert hogy fotókról van szó, emlékezetről van szó, de hát annyi minden ilyen van, pláne mostanában. Nem mindegyikhez lehet kapcsolódni nyilvános felhívás alapján, de nálatok ez hogy történt?
2: Én a Frazon Zsófi és a Katát ismertem. És...
0: Akkor állunk, Frazon Zsófia vezeti a MADOK programot, és a Martincsák Kata a kurátora a jelen archívumnak, igen?
2: Igen, és én rajtuk keresztül ismertem meg
0: neked
2: a jelen archívumot.
0: Tanított és próbált... téged a Zsófi esetleg, vagy csak így beszélgetés közben?
2: Nagyon sok tanulmányát és szakirodalmát olvastam a diplomunkámhoz. És én először őt nem is ismertem személyesen.
0: Most ő lett a Velencei Biennáli kurátora, de ezt majd egy másik műsorban fogjuk
1: meg. Igen, és gratulálunk, Zsófi.
0: Igen, így van. Ez a te történeted. És te, Dorka?
1: Én úgy kerültem ebbe az egész programba, hogy nekünk a néprajzon az évfolyamunk egyébként iszonyatosan szerencsés volt olyan szempontból, hogy nálunk indították el először a néprajzi muzeológia specializációt, mert addig nem volt a saját szakunkon belüli specializáció, amit külön nekünk, néprajzosoknak találtak ki, és ez a Néprajzi Múzeummal egy ilyen közös együttműködésként jött létre, hogy két éven keresztül, tehát 4 fél éven át, minden csütörtökön muzeológiával kapcsolatos óráink voltak, és ennek a felét a Néprajzi Múzeumban tartották meg az ottani muzeológusok, gyűjteménykezelők, restaurátorok, a főigazgató is tartott órát, igazgató helyettes, szóval hogy így mindenkivel találkoztunk szinte, aki ott dolgozik, és nagyon sokan dolgoznak ott, és hát számomra, vagy ezt így sokszor mondtam azóta barátoknak, hogy nekem lényegében emiatt értem meg főleg a néprajzra járni, mert az, hogy közel kerülhettem ilyen mélységében a múzeumhoz, és még így is csak a felszínt kapargattuk, szóval rengeteg izgalmas dolog van ott, de ez számomra rengeteget adott, és ebben a, ezen a specializáción belül tartott nekünk Frazon Zsófi, és Kata is egyébként csatlakozott egy fél éven át tartó kurzust magáról arra, hogy ezt az etnográfiai jelent, a jelenkort hogyan kutatjuk néprajzon belül, mert egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy egyáltalán nem egyértelmű. Igen, igen, abszolút.
0: Eleve az a szó összetétel, hogy jelen archívum, az egy önmagában vett ellentmondás.
1: Kicsit oxymoron, igen.
0: Ugye?
1: Igen.
0: És archívum, az... És szerintem így magyarul nehéz is megjegyezni. És ez külön érdekes lehet, és akkor most beszéljünk a workshopról, hogy miért volt rá szükség, és mi lett ebből. 16 helyszín Magyarország különböző... 16?
1: 9 volt.
0: 19 igen, a végén. Igen. És akkor november 13-án még a H13-ban lehet veletek találkozni, ami Budapesten van a 8. kerületben. Hogy mit szólnak az emberek, és nem protokolláris találkozásokról van szó, tehát nem azt kell gondolni, hogy a főkönyvtáros vagy valami, hanem majd ti elmondjátok, de hát olvastam a blogon, meg látom is, hogy meg a fotókon is, hogy iszonyú kedves, nagyon hétköznapi emberek, főleg nők, ami megint kérdés, igen. Etnográfiai kérdés is, hogy hova lettek a férfiak a fényképezőgép mögül, és az album az miért a nők kezében van. Uh-huh. Szóval, hogy mit jelent a gyakorlatban szembesülni ennek a szóösszetételnek a fogadásával? Kell-e magyarázni? És kell-e magyarázni azt, hogy miért érdekes az a kép, amit mondjuk valaki csinált a Trabantról a Balaton partján, és áll körülött egy család. Ehhez az kellene, és az volna jó, hogyha mi hallgatóink is most egy kicsit reklámoznánk a jelen archívumot, hogy hogy kell ide kapcsolódni, mert a webshophoz most épp, vagy a workshophoz most éppen nem, de a websitehoz igen, hogy mire jó ez. Tehát mondjuk, hogy játsszuk el azt, jó? Hogy én nem játszom azt, hogy egy vidéki néni vagyok, én egy fővárosi értelmiségi vagyok, aki mindig is fényképezett, és tudom, hogy mi a fortepán, ezt mondjuk a Tilos Rádió hallgatói többségükben tudják. És annyit is tudok, hogy jelen archívum a fortepán utáni korszakra kíváncsi, és a hétköznapi fotóimra kíváncsi, és a történeteimre is kíváncsi, amit a fotóhoz adok. És akkor én jelentkezem az infokukac@jelenarchivum.hu címen, hogy én szeretnék képet küldeni. És akkor mi történik? Győzzetek, megmeséljétek. Aztán elmegyünk vidékre, jó? Most kezdjük úgy, hogy én tudom, hogy félünk eddig.
1: Most picseljük neked a workshopot.
0: Igen, igen, jelentkeztem, küldtem egy e-mailt, válasz jött, és valaki fölhív telefonon. Legyetek ezek ti, jó? Hello, hello.
1: Hello, hello, szia Juli.
0: Szia. Na, ki, szóval... ki vagy? Szia.
1: Szóval ebben a helyzetben az történne, hogy megbeszélünk...
0: Tehát Dorka fölhívott telefonon.
1: Igen, igen, én vettem fel a telefont, de valószínűleg inkább Kata vennék.
0: Beszédesebb vagy, föl, mint a Laura, úgy látom. Nem baj, mert mindjárt. Igen?
1: Hát ha már van ebből egy diplomám, akkor kihasználom. Szóval az történne, hogy valószínűleg leegyeztetünk egy helyszínt és egy időpontot, de szerencsére a workshopjainknak nincs nagy helyigénye.
0: Várj, most én itt vagyok Pesten, és te fölhívsz engem, mert írtam egy e-mailt, és azt mondod, hogy Dorka vagyok, és hogy tudom, mondom én, hogy szeretném megmutatni a fényképeimet, itt állok a szoba közepén, 6 doboz.
1: Na, jó, ez nem így működik.
0: Nem.
1: Nem.
0: Nem nézitek meg az összeset?
1: Hát az összeset nem tudjuk megnézni.
0: De kár.
1: Itt a workshopjainkon az szokott történni, hogy már eleve készülnek, tehát akkor tud jól működni a workshop, hogyha hogy olyan közösségbe megyünk, vagy olyan emberekkel találkozunk, akik valamennyit azért már tudnak erről az egészről, és egy olyan szemlélettel érkeznek, hogy már átgondolják a saját képeiket, akár a telefongalériáját, akár, igen, ezt a dobozt, amit te említettél,
0: hat,
1: hogy mi az a kép,
0: doboz.
1: Hasta 6 doboz, már átnézik
0: Kiválogatom?
1: Kiválogatod olyan szemmel vizsgálva, hogy mi az, amiről neked van történeted, és mi az, ami ugye 90-es évek után szól. Viszonylag azért sok a megkötés így a jelen archívum felületén belül.
0: Hát én megfelelek ennek 90-es évek után, még nem vagyok 90-es évek után, mindegyikről tudok valamit mondani, 6 doboz. Most mit csináljak? Légy szíves, segítsetek. Eljöttök megnézni, hogy nem életlen egyik se. Színes, jól tartja magát, van benne akfa, orvó, fortepán, mindenféle. Sőt, még hogy hívták azt a brit márkát? Az is van fekete-fehér. Szóval, és jó fényképezőgépen volt. Fényképész akartam lenni. Nem lettem.
2: Hát alapvetően nem csak a jó képeket keressük a jelen archívumon, hanem igazából mindent, amit érdekesnek talál mondjuk az, aki feltölti. És szerintem fontos megemlíteni, hogy nem csak a workshopokon keresztül lehet képeket feltenni a jelen archívumra, hanem mindenki saját magának tud regisztrálni a felületre, és saját magának feltölteni fotókat és történeteket.
0: Nagyon szomorú vagyok, én azt hittem, hogy eljön valaki, hát nézzük az egészet, beszélgetünk, azt fölveszitek, és akkor abból ti írtok egy... Nekem kell megírni a történetet a képhez, és nem én megyek be kis zacskót képekkel megtöltve a buzomba?
1: Hát tehát nekünk konkrétan nincs egy helyünk, azért is találtuk ki ezeket a workshopokat, hogy elutazzunk konkrétan ezekre a településekre. És akkor arról tudunk beszélni, hogy eddig hogy zajlott, és akkor ez lehet megválaszolja kérdésedet a 6 dobozzal kapcsolatban.
0: Akkor itt én több ponton azt hittem, hogy de nem úgy van, hanem úgy van, hogy, és most sem, hogy van, hogy.
1: Igen, szóval eddig azt csináltuk, hogy ugye ez a Petőfi programon belül ez úgy zajlott, hogy erre jelentkeztek települések műfházai vagy művelődés szervezői, és... nem tudom, akkor még nem voltunk itt a múzeumnál, amikor kiválasztották, hogy milyen szempontok alapján választották ki, hogy hova megyünk, de ez volt 300 fős falu, meg volt 4000-es település, meg voltunk Debrecenben is, tehát hogy városon belül is, szóval ilyen szempontból elég vegyes volt, és azért az ország területén belül elég sok helyen, és akkor megérkeztünk a műfázba, könyvtár termébe, stb. Szóval ilyen területekre, és maguk a művelődés szervezők hirdették meg településen belül, tehát amúgy ez az ő feladatuk volt, hogy szóljanak a közösségnek, hogy lesz egy ilyen alkalom, hogy elmondják, hogy pontosan mi fog történni, mi ezt kértük többször, hogy így készítsék fel őket, hogy már érkezzenek kiválasztott fotókkal, amiket szeretnének is feltölteni az archívumra, vagy amiről van jó történet.
0: És ettől, hogy feltölteni, ettől nem borzolódtak az emberek? Ezt egyértelműen mindenütt jól fogadták, tudták, már annyira, ugye ez egy másik korosztály, ez nem a ti korosztályotok, nem is az enyém, mert én már idősebb vagyok, de mondjuk ilyen 40 és 60 között azt gondolom, hogy ilyesmi, ugye 90-es évektől nézzük az időt, egész máig, és akkor nekik az, hogy feltölteni, az már egy egyértelmű helyzet volt. Ez szuper, ez egy jó tapasztalat, etnográfusként is, hát a digitális kultúra elterjedtségét látva.
1: Hát jó. Ez érdekes volt, mert amúgy mi próbáltuk úgy kitalálni a workshopot pont amiatt, hogy ne legyen egy ilyen negatív tapasztalat abból, hogy most igazából egy laptop elé kell leülni és gépelni. Mi ezért próbáltuk úgy kialakítani a workshopot, hogy ez csapjon át az egész inkább egy közösségi történetmesélésbe. Uh-huh. És a legtöbb alkalommal az volt a tapasztalatunk, hogy ahol ez jól ki tudott alakulni, figyeltek egymásra, akkor olyan történeteket osztottak meg egymással is, és nem csak velünk, és ez volt a nagyon szuper, hogy egymásnak is meséltek, amiket korábban még nem tudtak egymásról. És a legjobb az volt, mikor már nekünk nem is kellett kérdezni, hanem egymástól kezdtek el, és kicsit nekünk már csak egy picit moderálni kellett, hogy mindenkire jusson idő, de amikor ezt átkivették a kezünkből, szerintem egyetértettünk a lányokkal, akkor volt mindig a legjobb.
0: Az jutott eszembe, hogy régen a én nem voltam ilyen, nem, de olvastam, de te tudod, hogy ők... biztos te is tudod, hogy a kukoricafosztás volt például ilyen alkalom a paraszti közösségekben télen, és minden egyéb olyan kézműves belső helyen folytatandó tevékenység, ami mind a háztartás, illetve a gazdaság folyamatosságát szolgálta, de ahol összegyűltek nők, férfiak, vagy csak nők, vagy csak férfiak, vegyesen nem tudom, és ha valamit csinálni kellett, ami monoton, és közben meséltek. Most akkor vannak sztorik, amiket el tudtok? Hát egyrészt akkor technikailag az történt, hogy azt kértétek, hogy utóbb ők írják le, vagy ti fölvettétek?
2: Úgy alakítottuk ki a rendszert, hogy az egyikünk gépel, a másikunk moderál, vagy az adminisztratív részét csinálja, és még digitalizálunk is.
0: Ott rögtön helyben.
2: Igen.
0: És akkor meg tudtátok mutatni, hogy milyen lett.
2: Igen, nagyon igen. Jó. És így valójában minden ilyen terhet levettünk a résztvevőkről.
0: Tehát csak élvezték a helyzetet.
2: Igen, igen. Ha. És ezt a részét mi csináltuk a feltöltést, a feljegyzést és a digitalizálást is.
0: Ez már látható a jelen archívum oldalán?
2: Igen.
0: És milyen neve van ennek a csoport munkának?
1: Hát ugye maga a jelen archívum úgy épül fel, hogy tematikus gyűjteményekben keresünk történetet. És emiatt nem települések szerint különítjük el, szóval magának konkrétan ennek a Petőfi programnak nincs egy konkrét külön gyűjteménye, viszont ha valaki rákeres szerintem, hogy Inke, mondjuk Inkén voltunk, ez volt az egyik helyszín.
0: Miért keresnék rá arra, hogy Inke? Hogy jut ez nekem eszembe?
1: Hát ez volt a kérdésed, hogy hogy lehet a külön gyűjteményeket megkeresni.
0: Igen, akkor... mert felmentem a jelen archívum oldalára, és valóban nem láttam ilyet, hogy összefoglaló a workshopról, de láttam tematikus csoportokat. És arra lettem volna kíváncsi, hogy van-e valahol egy olyan megjegyzés, hogy nem tudom mi ez az Inke, ez egy község?
1: Igen.
0: Jó, hogy például Inke község, és akkor kiemelve egy sztori, amit most remélem el fogtok mesélni, és akkor annak a tematikus csoportnak az a neve, hogy Inkén mindenki autózik, vagy nem tudom, valami ilyesmi, most csak fantáziálok. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy akkor nem lehet ezt így külön megtalálni, ezt az eredményt, amit elértetek, de ti most
1: nem, ez így teljesen integrálódott a korábbi jelen archívumos történetekbe.
0: Jó, és milyen tematikus csoportok vannak? Emlékszem az utazás, nyaralás, autó csoportra, az volt talán az első, ugye? Nem biztos?
2: A játékkaland kirándulás, ez egy ilyen elég átfogó gyűjtés, igen. Utána volt az autók a tenger felé.
0: Összemostam a kettőt, bocsánat, tehát ez két tenger felé. Igen, igen, igen.
2: Igen, és utána volt több gyűjtés, ami különböző kiállításokhoz kapcsolódott a Néprajzi Múzeumban, mint a katonadalog, vagy a Mi és a méhek, amiben lesz majd a jövőben egy kiállítás, és ehhez készültek gyűjtések a jelen archívumon. És nem olyan rég indult a történeteink a vízről, valamint a változás.
0: A víz, az most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik voltak korábban ezek a történetek, és változás?
2: Igen.
0: Az aktuális.
2: Igen.
0: Na, akkor most menjünk oda vissza, hogy ott vagytok Inke községben. Hány lakos van? Meg kicsi nagy?
1: Hát ez pont egy ilyen kisebb, horvát határhoz közeli település, Nagy Kanizsától egy 15 percre. És na ott például azért is jutott eszembe pont Inke, mert ott az volt a tapasztalatunk, hogy tök érdekes volt, mert ott nagyon kilógott a többi település közül, olyan szempontból, hogy mikor ott kértünk, hogy hozzanak személyes történetet, egyébként nagyon sokan eljöttek, egy 15-en körülbelül voltak, mind nők, és mindenki kivétel nélkül munkával kapcsolatos történetet hozott.
0: És képet,
1: igen. Tehát amikor arról beszéltünk, hogy szabadidő, utazni nem nagyon utaztak, vagy így erről nem annyira tudtak, maximum így a Balatonhoz. Szóval az autók a tenger felé az ilyen szempontból kicsit átgondolandó. Lehet, hogy csak a Balatonig jutottak sokan ebben az országban, főleg így még rögtön a rendszerváltás után. De igen, szóval, hogy a munkáról hoztak történeteket, és emiatt számunkra ez nagyon izgalmas volt.
0: Milyen
1: a TS, hát a TS, és még a TS munkafolyama megmaradt évekig. A TS felbomlása után is.
0: Egy ilyen község.
1: Ugyanebben a felállásban dolgoztak, és olyan nosztalgiával, olyan szeretettel beszéltek erről az időszakról, hogy nekik az egy ilyen közösség összetartó volt, a családok, férfeleség együtt dolgozott a földeken, közösen főztek, és mindenkinek együtt, tehát hogy tényleg egy ilyen, hát a modern szóval ezt ilyen kommunának, vagy nem is tudom, minek lehet nevezni, hogy ők ezt így élték meg.
0: Hát egy közösség
1: így
0: nézett,
1: hogy egymásért dolgoztak, és mindenki helyben tudott dolgozni. És hiába volt az, hogy ez nagyon kemény fizikai munka volt, mondjuk iszonyatosan fáradtak voltak, nem volt meg az, hogy akkor 8 óra, akkor 1 óra ebédszünet, tehát nem voltak ilyen keretei nyilvánvalóan a munkának, de amint végeztek, hazamentek, és még mindenki elvégezte az otthoni munkát is, mint a szabadidős tevékenység. Igen, tehát, hogy otthon is fenntartották ezt, és mégis úgy beszéltek erről, mint a legboldogabb, legszabadabb évei.
0: A fiatalságuk, nem?
1: Igen. És ezzel tehát nekik
0: csupa idős ember? Csupa
1: igen.
0: Idős
1: igen,
0: ember
1: igen.
0: Jött?
1: Aha. Igen, igen.
0: És
1: igen.
0: Az kiderült, hogy ki csinálta a képeket?
1: Ők szerint.
2: Egymást fotóztam.
1: Igen.
0: Tehát a nők fényképeztek, nem a férfiak?
1: Nem csak férfiak. De szerintem, ha akarunk egy ilyen megkülönböztetést nemi szerepekben, akkor lehet húzni, mert szerintem ha sokszor a férfiak is fotóznak, vagy ők kezelik a gépet, akkor is a nőknél van maga a történetmesélés és az emlékezet megőrzése, ami szerintem ez nem egy modern dolog, ez szerintem, ha mondhatunk ilyet, ez mindig is így
0: ősi,
1: volt.
0: Ősi, mindig
1: igen.
0: Így volt.
1: Igen.
0: Hát ki mesél a gyereknek? Dajka mesék.
1: Igen.
0: De arra gondoltam, hogy a képeken, ha elmondjátok, hogy mi látszik a képeken, nők vagy férfiak vannak. Vagy, ahogy mondod, együtt dolgoztak, akkor azt feltételezem, hogy férfiak és nők is vannak a képeken. És mi látszik? Látszik ez a fáradtság, vagy a jól eső munka? Vagy leírnátok egy kicsit, hogy milyen munka volt ez, és mi látszik a képeken?
2: Azt hiszem, hogy leginkább krumplival foglalkoztak. És
0: mindent szezonban látjuk, amikor kapálnak, amikor szedik, amikor...
2: Igen, ennek a feldolgozása. Van, amikor kim vannak a földekben, ebédszünet a földekben, van, amikor utána már bent vannak a tárolóegységeknél, ott dolgozzák fel, tisztítják, és volt még szerintem egy nagyon izgi része, hogy az erdőgazdálkodásban is a nők vettek részt, igen, és voltak olyan képek is, ahol nők mentek, és vágták a gallyakat az erdőben.
0: Gallyakat, igen. De favágót nem láttál, női favágót.
1: De azt hiszem, az is volt.
2: Az is volt.
0: Oh.
2: Igen, de hogy ez nagyon érdekes volt, hogy ők is részt vettek az ilyen jellegű munkában.
0: És erről mit meséltek a gallgyűjtésről, vagy a favágásról, vagy az erdőről?
1: Hát, hogy szerették, nagyon. Szóval, hogy nekik ez tényleg az, hogy egész nap kim voltak, dolgoztak, a fizikai fáradtság ellenére, vagy talán ezzel együtt is a boldogságot jelentette meg az életüket. Szóval nem gondoltak bele, hogy ez másként kéne legyen, vagy nekik ezt nem kéne csinálniuk, vagy semmi ilyesmi, hanem ezt szerették, és együtt voltak igazából. Mindig ezt emelték ki, és például nekem az egyik kedvenc történetem, vagy ami nagyon megmaradt Inkéről, annak azt a címet adták, hogy Ebédidő a munkában, amiben ez hiszem nagyon jól kifejezte ezt, amiről most beszéltünk, hogy ott leültek a földön, mert nyilván volt azért ebédszünet, és amit magukkal hoztak, megették, és elkezdtek kézimunkázni. Szóval abban a szünetben, amit a fizikai munkával kivettek egy kis szünetet, hogy pihenjenek, elkezdtek rögtön kézimunkázni, és tanítottak egymásnak hímzéseket, ilyen különböző mintákat, horgoltak, kötöttek, szóval...
0: És vannak képek a kezekről? Belegondoltok? Krumpliszedő vagy, és utána ilyen finom mozgás
1: munkát,
0: kell,
1: igen.
0: Nem tudom, horgoltak, hímeztek, tehát bármelyik is finom mozgás, de majdnem minden paraszt háztartásban az asszonyok ezt csinálták, miközben durva munkát végeztek két kézzel.
1: Igen, bár ugye ebben az esetben már parasztokról nem beszélhetünk, de...
0: Parasztgazdaság.
1: Igen, földműveléssel foglalkozók.
0: Hát de,
1: igen, vagy mezőgazdasági
0: munkások. 90-től nem mondjuk azt, hogy paraszt munka, vagy parasztgazdaság, ez a szó.
1: Hát szerintem onnantól, olyan... hogy felbomlott a parasztság, mint osztály, onnantól már nem.
0: Más
1: de egyébként
0: jelent...
1: tengernyi szakirodalma van ennek a néprajzon belül, nyilván mindenki vitázik a fogalomról. Erről volt egy külön fél évünk a parasztság fogalomról.
0: Agrár szakmunkás.
1: Körülbelül mindenki más gondol róla.
0: Erről olvastam is, hogy ma azt mondod, hogy paraszt az azt jelenti, hogy valaki bárdolatlan.
1: És ma már pejoratív jelentése van. Igen.
0: Miközben én még abban nőttem föl, hogy a piacon a paraszt néninél vesszük a tojást. Nem,
1: és nem volt külön jelentése.
0: Most azt mondjuk, hogy a maszeknál.
1: Igen.
0: Mi az, hogy masszeknál veszük
1: ma már termelő.
0: Nem. Hát nem tudom.
1: Kifejezés.
0: Jó, visszatérve, az érdekelne, hogy család, gyerekek, ez szóba se kerül a képeken? Vagy nincs ilyen fotó? Van?
2: Na, ez nagyon gyakori téma egyébként. A család, a gyerekek kifejezetten, hogy vagy a saját életükből gyerekkori képet hoznak, vagy olyat, amikor még a gyerekeik kisebbek voltak, hogyha idősebb személyekről
0: van szó. És hoztak ilyen képeket?
2: Igen, azt hiszem nem kifejezetten ezen a településen, de alapvetően ez egy eléggé általános téma.
0: Hát ezt feltételeztem, hogy így van, csak hogy ennyire kemény munkát végző kicsi közösség, ahogy mondjátok, és együtt voltak, tehát hogy mindenki ismer mindenkit. Ott általában sógorság, komasság, keresztpapa, keresztmama, tehát hogy ez így nagyon a gyerekek körül is elkezd formálódni valami, de az érdekes, hogyha ők ezt nem hozták, ezeket a képeket, hanem csak a munkát. Hogy megy ez, hogy akkor most én vagyok inkén a krumpliszedő asszony, és elmesélem, és akkor itt megbeszéljük, Jancsi, Julis, nincs Jancsi, Juliska, Mariska, megbeszéljük, hogy itt ezen a képen kiszedi a krumplit, és mi egymásnak mondjuk, akkor ti milyen szöveget írtok le, átteszitek egyes szám, ő azt mondta harmadik személybe? Nem. Hát úgy egyes szám első személyben, igen, ahogy a történet elhangzott.
2: Igen.
0: És párbeszéd esetén, ha van párbeszéd, akkor azt hogy kell leírni?
1: Hát próbáljuk így beleépíteni a történetbe, szóval azt, amit ő elmondott, próbáljuk minél gyorsabban leírni, meg nyilván utólag kiegészíteni.
0: Nagyon fájtak már a kezeim, de még szedni kellett 5 órán keresztül, és akkor megbeszéltem a Marissal, hogy egy kicsit nyomkodja meg a hátamat, mert már nem nagyon bírom, ittam egy pohár vizet, így?
2: Pontosan.
1: Igen. Aha. Igyekszünk szó szerint, de...
0: Nektek ennyi idős fejjel mennyi vagytok? 20 valamennyi? Mondjuk, jó?
1: 27.
0: Igen, 20 valamennyi. Ezt meghallgatni egy másik metanográfus vagy, tehát neked ez kell, ez neked éltető eleme a szakmában. Nem tudom, hogy te fotográfusként mennyire nézed élvezettel ezeket a képeket, lehet, hogy nagyon is, tehát van az a fotográfus szem, amelyik ezt szereti nézni, de hogy azt a korszakot így megélni, ami így szemtől szembe érkezik, tehát intravénásan, hogy úgy mondjam, ez mit vált ki? Most mehetünk egy kicsit a szakma mögé? Hogy nem az, hogy a jelen archívum számára hú, de jó, megvan, hanem hogy utána az ember függetleníti magát attól, vagy ti függetlenítitek magatokat attól, amit átéltetek és hallottatok, vagy előbb-utóbb elkezd valami plusz dolgozni érzelmileg, szakmailag, akár kép fogalmazás szempontjából. Hogy van ez? Ez engem izgatna, hogyha lehet erről nyilvánosan beszélni. Melyikötök lesz, Dorka?
1: Én mondom, persze. De ez, erre válaszolj majd te is, Laura, mert
0: szerintem
1: jó kérdés. Hát szerintem a közös tapasztalatunk az, hogy ezek a történetek nagyon velünk maradnak utána. Tehát hogy az, hogy még mai napig is felidézzük azokat, amik így nagyon megmaradtak. És igen, az jutott eszembe, hogy én mindig azon gondolkozom, hogy ugye amit mi csinálunk, az nem klasszikus néprajz, mert a néprajzi terepmunkához hozzátartozna az, hogy huzamos ideig ott vagyunk. És ezek a workshopok pedig úgy néznek ki, hogy 3 óra, amit ott töltünk körülbelül. Tehát ezért is mondtam a 6 dobozra, hogy ezt egy
0: de
1: ilyen
0: de
1: workshop keretében
0: vagyok,
1: nem
0: csak
1: lehet.
0: Csak átjöttök biciklivel, semmi.
1: Azt külön megbeszéljük, átnézzük. De hogy,
0: nem kérek protekciót, de nem hogy... erről van szó. A közösség érdekében mondtam.
1: Igen. De hogy egy ilyen workshop kerete az most ebben a szezonban, vagy amit csináltunk, úgy nézett ki, hogy 3 órás volt. És nekem mindig az volt az élményem, hogy még úgy maradnék minimum egy hétig. És aha, külön, tehát egy hetet lehetne beszélgetni egy-egy emberrel. És én nagyon örülnék neki, hogyha mondjuk hosszú távon lenne ez egy kutatási tervünk, egy külön stratégia erre, hogy valahogy a jelen archívumot hogy tudjuk használni szakmai kutatásokhoz is, mert egyelőre ez annyiból áll, hogy gyűjtjük a történeteket, és szeretnénk, hogy minél többen töltsenek fel, és ezek a témák tényleg megjelenjenek országszerte minél több szemszögből, de nagyon jó lenne mélyebben is kutatni ezeket a témákat, meg ezekkel az emberekkel beszélgetni, mert azt látjuk, hogy nagyon nagy a nyitottság, van, aki nehezebben nyílik meg, és olyankor viszont nem elég annyira ez a 3 óra.
0: Persze. Úgyhogy, idegenek vagytok.
1: Úgyhogy nekem ez volt így. Igen. Úgyhogy nekem ez volt így a leg jobb tapasztalás. Vagy ez igazából jó érzés volt megtapasztalni, hogy maradnék még, és hallgatnám még, és rengeteget kérdeznék, és láttam, hogy nagyon sokan érkeznek sok fotóval, amit aztán nem tudnak megmutatni, mert időszűkében vagyunk. Szóval számomra amúgy ezt jelenti valahol a jelen kutatás, ami ugye, beszéltünk róla az elején, hogy a néprajzban ugye eleve, már néprajzon belül is kicsit oximoron, meg kb. Mióta létezik a tudományág, nagyon, vagy erről beszéltek.
0: Belegondoltuk a MADOK, ami több mint 10 éve indult, azért az pont ennek a felismerésnek a
1: igen.
0: Köszönhetően csináltam meg a Frazon Zsófi, hogy
1: kísérlet, igen.
0: Tehát az én műanyag flakonjaim, vagy a nem tudom, a cipőkanál, a cipő sámf, amire rá van írva, hogy cipőt a cipőboltból, meg én kis cica, nem tudom, erre én nem emlékeztek, hogy ezek a dolgok, formatervezés, anyaghasználat, szöveg, tipó, stb. Ez nem újon elnyomtalanul, tehát a MÁ-nak a dokumentációja MADOK, igen. Nagyon szellemesen. És akkor ez a jelen archívum tulajdonképpen ennek a kiterjedése, fotó és történet szempontjából 990-től. Na igen. És akkor a fotó, Laura. Láttál egy csomó képet.
2: Igen, és alapvetően nagyon érdekesek, és nagyon meghatóak a történetek is, és a képek pedig azért nagyon izgalmasak, mert tök sok minden megjelenik rajta, a tárgykultúra, az embereknek a viszonyrendszerei egymással, az épületek, a berendezések, az, hogy miket csináltak, hova jártak nyaralni, vagy csak mit tartottak fontosnak megörökíteni. És ez mindig nagyon érdekes.
0: Ez egy ilyen kódfejtés, nem?
2: És egyébként kifejezetten próbálunk sokszor nem az esztétika alapján.
0: Persze.
2: Mert ilyenkor van nekünk is egy kis ráhatásunk arra, hogy milyen képek kerülnek be a jelen archívumba, mert egy történethez maximum 5 képet lehet feltölteni. Uh-huh. És hogyha mondjuk valakinek van 10-15 képe, akkor azt próbáljuk úgy kiválogatni, hogy abban minél több dolog meg tudjon jelenni. És minél furább vagy érdekesebbek legyenek ezek a képek. Vagy nem feltétlenül az esztétikumot keressük rajta, hanem lehet ez egy nagyon... akár egy véletlen készült fotó is, vagy...
0: Meg hát ez egy ilyen kép mást jelent annak, aki először látja, és idegen, nem ismeri a képen szereplőket, és mást annak, aki oda tette eléd, és neki nagyon fontos. És akkor azt kell mondani, hogy bocsánat, de inkább a másikat, és ezt meg kellett beszélni, hogy miért nem ezt, hanem miért a másikat el lehetette. Most inkétől független, most már az összes 19 helyszínre is érvényes a kérdésem, hogy lehet a képkészítőjének az érzékenységét, ő ragaszkodik a képhez, hiszen azért hozta, azért mutatja, és ti meg, főleg te, mint fotós, azt mondta, hogy igen, de az a másik. Hogy kell ezt így megbeszélni? Volt-e ilyen eset?
2: Szerintem mindig tiszteletben tartjuk azt, hogy ők mit szeretnének megosztani. Max javaslatot teszünk arra, hogy de még tök jó lenne, ha azt is beletehetnénk, vagy a másikat, de amit ők szeretnének, vagy ők fontosnak találnak, vagy az az alapja a történetnek, azt sosem vetjük el.
0: Tehát akkor be kell férni az 5 képbe akkor is, hogyha nektek lett volna egy cserejavaslatotok, akkor is a kép tulajdonosa dönti el, hogy melyik képet szeretné ott tartani.
2: Persze, igen.
0: Az a nagyon érdekes abban, amit csináltok, és amit Dorka egy ki is fejtettél, hogy de nyilván tudjátok, hogy volt a 30-as években egy olyan szociográfiai mozgalom, amikor írták, a nagyon jó írók mentek ilyen kutatásokat végezni, és készültek könyvek, fényképek is. És úgy tapasztalom, úgy érzékelem, hogy Magyarországon, hát a Moldova vezetésével, de aztán volt is a Magvetőnek egy ilyen sorozata, Magyarország felfedezése, hogy újra és újra elindul ez a munka értelmiségiek részéről, nem feltétlenül az írók utaznak és mennek, olyan, hogy parasztíró nincs is.
1: De van.
0: Hát vannak. De két szóba. Hogy érted?
1: Hát vannak paraszti önéletírások, ja, ami egy külön érdekes
0: műfaj. Az egy másik, hogy igen, nem erre gondoltam, hanem azok az írók, akik paraszti származásuként mennének vidékre, mert ők értik.
1: Ilyes Gyula például erre egy tök jó példa.
0: A legjobb, meg a Darvas, igen. Meg egyebek, igen, csak én a mai írókra próbálok így valahogy koncentrálni. Értem. Hogy kevésbé ők vállalják ezt, bár nagyon sokan vannak, akik vidéken élnek, és arról írnak, tehát ez van, mondjuk a Szilassi László például Szeged, de meg a Tar Sándor, aki Debrecenről írt, de most arra próbálok utalni, hogy talán inkább ma újságírók és fotósok indulnak neki, hogy ezt a világot számon próbálják tartani a szó jó értelmében, felfedezzék, dokumentálják. Egyébként nem is sokkal ezelőtt a hátsó füves mozgalomról csináltunk itt egy műsort, amit te, mint etnográfus lehet, hogy figyelmetbe ajánlanám, ez a falvakban működő focipálya.
1: De jó.
0: A hátsó füves. Majd megmutatom. Itt készült a szép kilátófogadóban a műsor. És ott egy Csillag Péter nemű újságíró kollega a Nemzeti Sporttól, illetve milyen Péter? Nem Péter Balázs, a Laszkó Dezső Múzeum etnográfus muzeológusa, és Veszprémben van most egy kiállítás, ami, ha úgy vesszük, ez is egyfajta falusi, kifejezetten falusi, nem paraszt, falusi életmódról szól, és ma már ugye, ha hazamennek vasárnap a városból a fiúk, akkor fociznak a hátsó füvesen. Na, de ez egy másik műsor volt, úgyhogy maradjunk a jelen archívumnál.
1: Most csak rá akartam fűzni, igen, arra, amit mondtál, hogy tök érdekes számunkra az is, hogy például most, ez csak egy ilyen nagyon mostani példa, ugye a Partizán is most elindított egy ilyen falukutatást.
0: Igen. Igen, de a Penészleki film annak idején az valóban egy reveláció volt.
1: Igen.
0: Emlékszem.
1: De csak erről az jutott eszembe, hogy egyébként érdekes, hogy mindig ezekre az értelmiségiekre, újságírókra, írókra, stb. Figyelünk oda, viszont tök érdekes az, hogy a néprajzosokat, ugye a néprajzosok nem szűntek meg ez idő alatt, folyamatosan járták a falvakat, csomó témát találtak, amit kutattak a településeken belül, akár több településen egyszerre, és valahogy érdekes ez csak így belecsöppenve éppen csak a szakmába, hogy ezekről nem tudnak az emberek, de valószínűleg ez nagy részt a néprajzosok hibája is.
0: Elefánt csontorony, kedves néprajzosok, egy ideig még ott voltak.
1: Abszolút ez van, és én azt annyira sajnálom, és valahogy ez kicsit egy ilyen célkitűzésem is lett azzal, hogy televíziósként kicsit ilyen szerkesztői szemlélettel érkeztem a néprajzba, ami tényleg sajnos hiába az emberekről szól, meg egy ilyen nagyon társadalomtudományi tudomány, igen, de hogy erről tudjunk, hogy ez létezik.
0: Nagyon örülök, hogy ezt mondod. Mert vannak kulturális antropológusok is, ami egy másik, de nagyon közeli
1: kicsit
0: tudomány.
1: Kicsit más, de amúgy csak
0: az a baj a tudománnyal, meg a múzeummal, hogy az tudomány és múzeum.
1: Igen.
0: És bocsánatot kérek mindenkitől, aki tudós és muzeológus. Erről sokat-sokat beszélgettem velük, ebben a műsorban is, más közegben is, és nagyon sokan szintén így gondolják, de nagyon nehéz átugrani a hikrodoszicát. Szerintem most kell, mert eljött ez a pillanat, hogy ti már így tanultatok valószínűleg, hogy látjátok, hogy át lehet vinni ezt a kíváncsiságot, tudást, dokumentálási lehetőséget, öröm annak, aki mondja, öröm nektek, akik rögzítitek, és látjátok, és ma már olyan fotósok is vannak, akik tudnak erről úgy beszélni, te is, Laura, hogy meg lehet beszélni, hogy mi van a képen. Tehát, hogy a fotós nem egy égből jött ki tudja kicsoda, aki kattingat valami masinával, aki elviszi a képeben, nem adom, hanem megosztjuk, föltöltjük, közösen megnézzük, közösen megbeszéljük. Tehát ennek a közösségi gondolkodásnak ez nagyon-nagyon jó terepe. Az aztán egy másik kérdés számomra, hogy nem kritikának szánom, csak ezen gondolkodom, amióta tavaly a Katával először erről beszéltünk itt a műsorban, meg amikor szólt, hogy jönnétek, és nagyon örülök, hogy ez egy kicsit olyan volt, hogy ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez. Tehát, hogyha a tömeg nem indul meg, hogy a néprajzi a jelen archívum felhívására elárassza, mi lenne, elárasztanának benneteket, elárasszon legalább e-mailekkel, hogy itt vagyunk, gyertek, mutatjuk, küldjük, akkor menni kell mutatni, hogy kik vagyunk. És ezért nagyon jó ez, ami veletek történt, hogy 19 ilyen kisebb közösségnek ezt el lehetett mondani. Az, amit ott tapasztaltatok, azt ti megszereztétek, föltöltöttétek. Mi várható? Tehát mi lesz például november
2: 13.
0: Harmadikán a H13 van. Itt ami van a Horánszki. Jól mondtam? Mit írtunk föl?
2: 12.
0: 12. Na, akkor javítjuk. Update. Frissítünk. November 12-én. Horánszki 13, az a 8. kerületnek a művelődési központja, igen, közösségi tere. Hánykor, mit kell csinálni, ki menjen oda, hogy kell jelentkezni, stb. Hát jelen egy archívum, igen. Találkozás.
2: Igen. Meg lesz ez majd hirdetve idejében. Sajnos korlátozott a befogadó képesség, szóval egy ilyen 15 főt tudunk maximum fogadni egy ilyen workshopon, de reméljük, hogy ezért ennyien lesznek, szóval nem lesz ezzel probléma. És ugyanaz fog történni egyébként, mint az eddigi workshopokon. Előre kérjük, hogy hozzanak fényképeket, meg gondolják át kicsit a történetet, amit szeretnének elmesélni. Mi ebben segítünk, hogy ezeket a fotókat digitalizáljuk.
0: Tehát 1990-től
2: 90-től napjainkig. Ez lehet tegnapi kép is, vagy akár ma.
0: És lehet papírkép, és lehet a telefon galériája.
2: Abszolút.
0: Nincs megkötés a méretet illetően, hogy használható legyen az oldalon, hogy minimum ekkora legyen, és maximum akkora. Ne kérdezzek ilyen szakmai.
2: Hát hatalmas méretű nem lehet, de
0: Jó, akkor meglátjátok.
2: Ezzel még nem volt probléma.
0: Papírképet ti ott digitalizáljátok, tehát a módszer ugyanez, és a sztorit írjátok.
2: Igen. Igen. Pontosan.
0: Szerintetek a fővárosból kik várható? Vagy ez kerületi dolog lesz? Hogy hirdetitek meg elsősorban kerületi felületeken?
2: Szerintem ezt ők fogják valószínűleg a saját törzsközönségük. Aha. Re számítanak ők is, hogy fog érkezni.
0: Tehát van egy csomó civil szervezet.
2: Igen, tehát hogy eleve nekik van már egy ilyen kapcsolati hálójuk, de egyébként dolgozunk ezen, és ez még folyamatában van, hogy azért Budapesten belül is minél több helyre el tudjunk jutni. Most így azért terveztünk először, és azért volt nagyon jó ez a Petőfis program, mert így olyan emberekhez tudtunk eljutni, akikhez egyébként ugye nem jutnak el a fizetett hirdetések, nem jut ennek mondjuk a Néprajzi Múzeumnak a programja, több olyan embernek is töltöttünk fel történetét, akinek e-mail címe sincs, tehát nem is tudott volna eleve regisztrálni
0: ez az
2: oldalra, tehát másképpen nem is tudtuk volna meghallgatni és feltölteni az ő történetét, szóval emiatt volt a fontosabb maga ez a jelenléti workshop olyan településeken, akiknek szüksége volt rá, de nagyon szeretnénk, hogy ez működjön mindenhol. Most fogunk menni egyetemekre is.
0: Igen.
2: Leszünk majd Szegeden, igen. Illetve már van egy metus óránk is, amit megtartunk. De nyitottak vagyunk. Minél
0: azt akartam kérdezni, hogy gondoltatok-e arra, hogy a könyvtárak, a Fővárosi Szabadalmi Könyvtár hálózat, mint olyan, mert ott is nagyon komoly elérési lehetőségetek van, tiszteletben tartva természetesen a kimondhatatlan nevű személyiségi jogokat érintő levelezéseket, de hogy ennek a vidéki körútnak a tanulsága például a Fővárosi Könyvtári Hálózat is lehet. Meg a Fővárosi Művelődési Ház hálózat is lehet, hogy ezek nagyon jól működtethetőek. Most ezt a Petőfis dolgot muszáj tisztáznunk, hogy ez a nem tudom milyen áldott emlékű valamikori Petőfi kulturális ügynökség programon belüli támogatás élvezését jelenti, illetve hozzájárulását a címekhez. Volt-e olyan Tehát akkor ez november 12-e, ez biztos, és majd meghirdetitek. Igen. És aki szeretne, az info@jelenarchivum.hu. De van még egy pár percünk, és ön, a kis ördög nem alszik bennem, és azon gondolkodtam, hogy ezt megkérdezhetném, de nem muszáj rá válaszolni, hogy volt-e rossz élmény? Mert fel vagytok dobva, látom, hogy jó volt, nagyon jó volt ez a tavasz óta tartó munka. Mindenütt, szóval hogy el tudom képzelni, hogy van úgy, hogy ez nem jön be. Nem jönnek oda, utálják, kifogásaik vannak. Volt ilyen? Sok?
2: Ja, most pont erről beszélgettünk az adás előtt, hogy egy nagyon izgalmas, vagy egy nagyon inkább egy ilyen lényegi tényező az, hogy a helyi közösségben van-e egy olyan ember, aki összetartja a közösséget, és szervezi a közösséget, és az ő személyisége, az ő energiája nagyon sok esetben meghatározza az egész közösségnek a meglétét, az erejét. És volt olyan hely, ahol egyáltalán nem volt ilyen személy, és ott sokkal zárkózottabbak voltak, kevésbé nyíltak meg nekünk.
0: De azért hoztak képet, szóval érdekelte őket.
2: Hoztak, igen, de egy kicsit döcögősebb volt, vagy nem figyeltek egymásra, nem hallgatták meg egymás történeteit. Egyszerre több szálon futott a beszélgetés, és ez számunkra is lekövethetetlen volt, mert így nagyon nehéz feljegyezni valamit, hogyha hárman beszélnek
0: egyszerre. És akkor nem szóltál közbe, Dorka?
1: De próbálkoztunk. Voltam, ahol így próbálkoztunk, de aztán nyilván próbálunk mi is nem egy olyan szerepet felvenni, hogy mi fegyelmezni jöttünk ide, és tehát ez egy abszolút önkéntes alapon működő.
0: Hát ez a hoztunk, kérünk valamit, adunk is valamit. Ez egy nagyon jó szituáció.
1: Igen, meg hát ugye felnőttek jönnek, szóval próbálunk mi is felnőttként viselkedni felnőttekkel.
0: Erről beszéltünk, hogy fiatalabbak vagy.
1: Igen, szóval nyilván maga az, hogy úgy fegyelmez, hogy közben ne fegyelmez, ez egy kicsit nehéz szerep, és mi is tanuljuk még. De van, ahol ez teljesen organikusan működik, és igen, volt, ahol nem tudott kialakulni.
0: És rájöttetek, hogy ez volt a kulcs, hogy van egy olyan központi ember, aki úgy is viselkedik, meg is adja a dinamikáját, vagy a hangját az egész, esetleg már előre beszélgetett velük, mert áll a könyvtáros, vagy a műfázvezető, aki egy ilyen közösségben ismeri azokat, akik ott megjelentek, és ha ilyen nem volt, akkor szétszóródott a téma, szóval akkor nem volt...
2: Mert akkor valószínűleg ők sem jártak annyira össze, vagy nem volt annyira
0: összeszokott. Nem értették, hogy mi van, muszáj menni, mert szólt a könyvtáros, mit fog szólni, hanem ez...
1: Volt ilyen,
2: hát
1: igen.
2: Hát ilyen is volt, igen. Aha.
1: Igen, de hál' Istennek ebből volt kevesebb.
2: Igen, azért ez nagyon kevés alkalom volt, és többnyire pozitív tapasztalataink voltak, vagy amikor voltak ilyen nehézségek, akkor is próbáltuk nagyon a pozitívat kihozni, vagy a jót kihozni belőle, és szerintem ez mindig sikerült.
1: Igen, hogy akkor próbáltunk olyan témákra beszélgetni, amik őket érdekelték, hiába nem tudjuk feltétlen mi feltölteni az archívumba, vagy... Ha mondjuk nem tudták jól átadni azt az információt, hogy mi a 90-es évek utára koncentrálunk, akkor beszélgettünk a 80-as évekről, hiába nem tudtuk mondjuk feltölteni az archívumba, de aztán volt, hogy ebből viszont már jött olyan történet, ami a jelenre vonatkozott, és hogy nem is... Tehát, hogy meg kell találni azokat a módokat, ahogy tudunk kérdezni, ami nem egy ilyen nagyon direkt, hogy akkor mi van neked a jelenből, hanem érezzék azt, hogy tényleg... És amúgy tényleg így van, szóval nem is kellett megerőltetni magunkat, hogy tényleg érdekelnek minket a történeteik, a közösség, a hely maga, hogy ez hogy van jelen az ő életükben, és ebből általában így a végére ki tudott mindig bukkanni valami jó történet, vagy egy jó fotó.
0: Nagyon érdekes lesz, majd akkor is beszélgessünk, jó? Hogyha ezek a budapesti helyszínek beválnak, és ott... Mennyire lesz más a tapasztalat, akár etnográfus, akár fotográfus szemmel, mennyire más esetleg a kultúrája a fényképezésnek, vagy a történetmesélésnek, vagy a közösségalkotásnak. És erről még az jutott eszembe, hogy az én gyerekkoromban voltak olyan kis fotográfus boltok városszerte, amelyek már nem léteznek. Azt hiszem, hogy egy még van nekünk a Családi utcában, de ott már nem csinálnak fényképet. Ott a tulajdonostól fiatalok átvették, a tulajdonos is bejár, de fiatalok átvették, ez a Strucca, híres Strucca Csanádi utcában. És Nem tudom, hogy a Bartók Béla úton megvan-e még az a pici kis fotográfus üzlet, de lehet, hogy azokat az anyagokat is, vagy a fotográfusok szövetségénél, vagy nem tudom, bárhol meg lehetne nézni, hogy milyen képek készültek, vagy csak a családi történet érdekes, amit a család fényképezett? Vagy az is érdekes, amit egy hivatásos fotográfus készített, de a család őrzi?
1: Hát hivatásos fotók nem, ez egy privát fotó.
0: Értem, de hogy elment a család, ez még korszakos megoldás volt, hogy elment a család ilyen kis fotoműterembe, és ott fotózkodtak. Az nem játszik ebben a családi fotoarchívumban?
1: Hát, az nem leginkább privát, nem.
0: Az nem privát fotó. Akkor ezt az ötletemet most visszavonom, búcsúzóul, és elnézést. Viszont nagyon örök, hogy elmondtátok, és akkor találjuk ki, hogy amikor ez a második kör is megvolt, tehát a fővárosi, ha jól értem, akkor ez kifejezetten elkezdődik a H13-nál, gondolom mentek a Józsefvárosi Múzeumban, és nekik van is ilyen múltfeldolgozó programjuk, és szerintem a könyvtárak nagyon jók, egyetemek nagyon jók, és akkor utána beszéljük meg, vagy akár közben is, hogy hogy állunk, és mit láttok, és mik a tanulságok, és milyen kategóriák nyílnak meg még a Jelen Archívum oldalán. info@jelenarchivum.hu Laura, Dorka, köszönöm, hogy itt voltatok, tehát üdvözöljük, Misi, köszönöm segítséget. A végére van egy nagyon finom kis zenénk, ez volt a Szép Kilátó Fogadó, Ránki Julit hallottátok a Tilosban.

对过可遇来讲，叫青蛙有两个意义。以前在物资缺乏的时候，青蛙是天然的食物，到了现在是要

Without desire.

0: nincs első és nincs utolsó vendég. Végül is milyen lesz a nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás, visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? Nem tudom, és mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom, e forró folyosót, e nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb, és mind tömöttebb, és egyre szabadabb a tény, hogy repülünk.
1: Szervusztok, kedves rádióhallgatók! Ez az Egyenes Labirintus. Én Peti vagyok, a képernyőnek az innes oldaláról ezen az alkalmon. A másik két oldalon pedig szeretettel köszöntjük Juditot. És szia, Judit!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok! És vendégünket, Weiner Senyei Tibor, József Attila díjas költőt, írót, műfordított szerkesztőt, utazót és méhészt is. És azt gondolom, hogy ezekről szinte mindig szó lesz, ugyanis a mai témánk a méhek mentén fog haladni. Irodalomterápia és méhészet, vagy méhterápia és irodalom. Át is adnám a szót neked, Tibi, szia.
3: Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, örülök, hogy beszélgethetek veletek. Üdvözlöm a Tilos Rádió hallgatóit, az Egyenes Labirintusnak egyébként rendszeres hallgatója vagyok, mindig az archívumból szoktam visszahallgatni, van egy ilyen tök jó tilos applikáció, amin keresztül így vissza lehet hallgatni a műsorokat, és amikor ilyen monoton munkák vannak a méhesbe, például üvegezem a mézeimet, ami iszonyú monoton és nagyon utálom, akkor mindig ilyen Egyenes Labirintust, vagy a Be Your Own Sugar Daddy, vagy valamelyik az Apa paragrafus, vagy ezeket a műsorokat szoktam hallgatni, úgyhogy meg a Butha FM rádiót, nem tudom, hogy lehet-e másik rádiót mondani, ez a két rádió, ami szerintem értelmes és hallgatható Magyarországon. És egyébként ma erre a beszélgetésre úgy készültem, hogy a Judittal hallgattam meg pár ilyen YouTube-ban fent lévő beszélgetést az irodalomterápiáról, mert megmondom őszintén, hogy annyira nem vagyok tájékozott ebben a dologban, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő miket fog mondani, úgyhogy ha tehetitek, majd ezután a beszélgetés után, akkor hallgassatok meg vele ilyen interjúkat, meg előadásokat, nagyon jó beszélő. Át is adnám neki a szót.
2: Te nagyon aranyos vagy.
1: Köszönjük
2: a reklámot. Hát az igazság. Köszönjük szépen, tényleg nagyon aranyos vagy, és hát az az igazság, hogy 5 éves a műsor, tehát, hogy most egy kicsit így ezt úgy is megéljük szerintem, hogy ez a mi kis szülinapi tortánk, amit most elmondtál, mert szerintem nekünk a legnagyobb ajándék az, hogy a hallgatók ti, te, és akik még visszajeleznek, szeretik ezt, amit csinálunk, és értelmesnek tartják. Úgyhogy azt hiszem, hogy ennél fontosabb visszajelzés nem is lehet. De ma te vagy a téma, úgyhogy ha tetszik, ha nem, te és a méhek. Én is elkezdtem utána dolvasni, mert én imádom a mézet őszintén. De hogy nem értek hozzá olyan mélységig nyilván. Viszont nagyon érdekel, amiket te mondasz róla, meg írsz róla. És hát van is egy szöveg, amit elküldtél nekünk, úgyhogy gondolom, hogy ennek a mentén talán érdemes lenne elindulnunk. És hát itt sok minden van, de ez a Mesztelen szöveg című írásod a dróton, amihez hozzáférnek az olvasók, igaz? Tehát ha rákeresnek így.
3: Igen. Beírják a nevem, meg hogy lehet, hogy az jobb, hogy drót meg Mesztelen szöveg, mert a nevemet még el szokták írni, már hozzászoktam.
1: Mert hogy a drót.eu nevű portálnak, te vagy a szerkesztője, hogy ez...
3: Így van. Ez 2000-ben kezdtük a drótot, még egy ilyen teljesen ilyen illegál periodika fanzinként, ilyen fénymásolatban, Győrben, a Media Wave mögött, és utána aztán megszűnt 2004-ben, amikor én egyetemre kerültem, egyetemi lapokat szerkesztettem, és 2014-ben újraindítottuk, így már online változatban. És ennek a lapnak az a koncepciója, ez egy alkotói portál, társadalomkritikai és alkotói portál, úgy definiáljuk, és semmilyen állami támogatásra soha nem pályáztunk vele direkt, hogy ennek megmaradjon a teljes függetlensége, és ennek nagyon nagy hasznát vettük az elmúlt másfél évtizedben, hogyha már itt a Tilos Rádión ilyeneket el lehet mondani. És igen, ezen a portálon van fenn ez a Mesztelen szöveg, egy fénykép is van mellette, amit a feleségem készített, egy modellről,
2: Aki nem te vagy.
3: Aki, nem bármilyen hasonlóság köztem és a fényképen szereplő férfi között.
2: És a kutyanet között, igen.
3: Igen, és hát végképp te valami, szegény, ő is mesztelen azon a képen. És ugye ez arról szól, hogy hát van ez a mesztelen kertészkedés világnapja, aminek én nagy rajongója vagyok. És a mesztelen méhészkedést még nem próbáltam, és azt nem is javaslom senkinek. De tényleg jó a kertben néha mesztelenül lenni. Egyáltalán maga a mesztelenség egy jó élmény, és nem a magamutogató mesztelenségről beszélek, hanem a kertben való ruhátlanság, a természettel való olyan érintkezés, ahol nincs ruha és semmi köztünk is a természet között, és közben palántázni, virágot ültetni, nem tudom, enni egy szem paradicsomot, vagy paprikát, az szerintem mindig nagyon jó. És akkor egyszer, igazából ez egy poénból született ez az esszé, hogy a barátaim cukkoltak ezzel, hogy biztos, hogy előbb-utóbb erről írni fogok, meg hogy ez engem foglalkoztat, és akkor megírtam ezt az esszét, ami valójában arról szól, hogy Hundertwasser és Hanvas Béla hogyan hatott rám, és hogy miért tartom fontosnak azt, amit ők így ezzel kapcsolatban mondtak.
1: Ekkor te már méhészkedtél egyébként? Mert most megnéztem az oldalon is, ha jól látom, 2017-es datálású ez az írás, ugye?
3: Nagyon jó kérdés, Peti. Én nem méhészkedtem ekkor még. Az az igazság, hogy 12 éve költöztünk ki a budapesti Hajós utcából, az Opera utcájából ide Szentendrére, a Kadacsúcsra, ami nem bent Szentendrén van, hanem fent egy hegyoldalba, egy pici faházba. Először béreltük, aztán 6-7 éve meg tudtuk venni, és van egy kis 1000 négyzetméteres telek, ilyen teraszos telket képzeljetek el, és agyagos köves talaj van, szóval itt kertészkedni az öngyilkossággal egyenértékű, itt mindenféle bozót, meg ilyen gyümölcsfa, szőlő, ezek nagyon jól nőnek, meg akác, az nagyon jó, de egyébként egy különleges akácfajta is nő itt, a rózsaszín akác, amivel a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen kísérleteznek, mert nagyon ellenálló az a szájnak, és egész nyáron virágzik, és nagyon jól beporzóknak pont ezért, ugye erre majd később visszatérhetünk, ha érdekel titeket, hogy ebben az ökológiai krízisben, amiben vagyunk, miért fontos másképpen kertészkedni, és végül is mi egy erdőkertet alakítottunk itt ki. Eleve jók voltak az adottságaink, tehát ez egy szépen elképzelt, de később elhanyagolt kert volt, úgyhogy délkeleti fekvéssel, ez is nagyon fontos, mert ezt leszoktam írni, hogy mindig képzeld el magad a növény helyébe, amit előtetsz, hogy sok mindent meg tudsz változtatni, például a talajt meg tudom változtatni komposztálással, humusszal, gondoskodással, igazán mulcsolással, de a napjárását nem lehet megváltoztatni. Az életnek vannak alapvető törvényei, amiket nem lehet megváltoztatni, például azt, hogy megszületünk, élünk, meghalunk, és a köztes időt érdemes, értelmes dolgokkal kitölteni, például kertészkedéssel, és így ugyanilyen a napjárása is, úgyhogy a növény, el kell képzelni magadat egy paradicsom helyébe, bárhol is kertészkedsz, legyen az egy balkon, egy gangon is lehet kertészkedni, vagy egy kisebb kert, vagy egy nagyobb kert, mindig a növényekkel empatikusnak kell lenni, és érezni kell, hogyha nem süt rájuk a nap, akkor az nekik nem jó. Tehát a nagyobb növényeket jobb olyan helyre rakni, ahol nem takarják el a kisebb növényeket, és a kultúrnövényeknek pedig ki kell jelölni a folyamatosan kultúrált gondozott részt. Úgyhogy így indult ez az egész. Én nagyon megdöbbentem saját magamon, amikor elkezdtem itt kertészkedni, megmondom őszintén, mert vidéken nőttem fel egy kis faluban, Dunántúlon, Abdán, Győr mellett, és az egész családom kertészkedett, rengeteg gyümölcsfánk volt, meg minden, és így ugyan kaptunk ilyen több zseppénzt, és akkor abból vehettünk játékot, meg legót, hogyha segítettünk nekik, de hát ez egy horror volt az a kert, tehát hatalmas kertünk volt, rengeteg munkával szétdolgozták magukat rajta a családom, és És én annyira nem szerettem ezt. Én szerettem volna tanulni, és abba bízni, hogy a szellememmel majd megkeresem a kenyeremet, úgyhogy nagyon tiltakoztam, amikor édesanyám élelmiszeripari középiskolába iratott be, teipari középiskolába, így sajtkészítőnek tanultam, és akkor onnan mentem a szegedi bölcsészkarra, magyar összehasonlító irodalom, tudomány, neolatin szakra jártam, kicsit számítástechnikára is, és aztán onnan kerültem vissza Budapestre, és amikor ide kijöttem, és lehet kertem, akkor nekem is megdöbbentő volt ez, hogy szinte azonnal elkezdtük ezt az egész földműveléses dolgot. A mesztelen kertészkedés az később jött, az egy kicsit egy ilyen hoax jellegű dolog, tehát nem kertészkedek folyamatosan mesztelenül, nem vagyok nudista kertész, egyáltalán nem vagyok nudista, a rádióba, és elkezdenének terjedni az éterbe, és ez az eszé nem is arról szól, hogy feltétlenül mesztelenül kell kertészkednünk, hanem arról, hogy milyen bőreink vannak, milyen rétegei vannak az embernek.
2: Az eszében idézett Hundertwassert, és az idézet arról szól, hogy elveszett az összhang a természet és az egyén között. És amikor ezt olvastam tőled, akkor mindjárt le is vettem a polcról egy könyvet, ez a Ránk bízott kert című kötet, ami lehet, hogy ismerős neked is, itt mutatom. A hallgatóknak mondom, ez egy ökoköltészeti világirodalmi antológia. És engem az érdekel ennek a kapcsán, hogy te mennyire érintődtél meg ezáltal, vagy fedezted föl magadnak az ökoköltészetet ezzel párhuzamosan, hogy rájöttél, hogy ez neked sokat jelent. Tehát, hogy jó lenne megtalálni újra az összhangot a természet és az egyén között. Szóval, hogy találkoztál-e az ökoköltészettel fontosabb.
3: Nagyon szép antológia, én a könyvtárból vettem ki, és mindenkinek tényleg lehet érdemes is ajánlani. Az az igazság, Judit, hogy én már 2005-ben az első verses kötetem a természettel való kapcsolat meghatározása, újragondolása, bocsánat, a saját verses kötetem címét.
2: Ez is a címe, nem?
3: Igen. Szóval, hogy én már akkor ilyen verseket írtam, de ez azért is lehet szerintem, mert úgy sejtem, te biztos fiatalabb vagy, Judit, de a Peti meg én körülbelül egykorúak vagyunk, a 80-as, 90-es évek gyermekei, VHS-be látjuk az egészet, rámondásos szinkronnal, Captain Planet megvan, a gyűrűk összeérintjük, és azért ott mi az első olyan generáció voltunk egyrészt, ami a digitális forradalommal találkozott, és ezt végig is éljük az életükbe, szerintem nagyon érdekes és izgalmas. A másik pedig az, hogy az első olyan generáció voltunk, akik az ökológiai krízissel találkoztunk. Tehát nekem konfliktusaim voltak 13-14 évesen a saját családommal, akik folytattak egy kertészkedést, amit megtanultak ők a szüleiktől, a parasztoktól, a többiektől, ami azt jelentette, hogy permetezünk, műtrágyázunk, stb. De közben én már a Reflex Környezetvédő Egyesület tagja voltam 14 évesen, szemetet gyűjtöttünk, a Kukabúvár magazin járattuk, nem tudom, tehát ilyen találkoztunk olyan ökológiai kérdésekkel, amik izgalmasak, érdekesek voltak, a Miért éppen Alaszka volt a kedvenc sorozatunk, tehát hogy ott is voltak erről szók. Szerintem az egyébként az a sorozat, nézzétek vissza mostani kedves rádióhallgatók, ha tehetitek és sorozatot akartok nézni, akkor a Miért éppen Alaszkát nézzétek vissza újra az egészet, és egyrészt két dolgot fogtok észrevenni, az egyik az, hogy az emberiség ott érte el a csúcspontját. Jó, nem mondom, a Sagrada Familia se rossz, meg Johann Sebastian Bach zenéje se rossz, de a Miért éppen Alaszka, ott valami olyasmi történik, ami mindannyiunk érint, mindannyiunkat, és ebből a 90-es évekből jövünk mi, ahol egyszerre minden, és ez megjelenik nyilván a verseimbe is, meg az írásaimba is, ahol szembesültünk az, hogy valami nagyon el van szúrva, tehát ózonlyuk volt, de közben Forma 1, Michael Jackson, de közben aztán ugye ezek a botrányok, meg nem tudom micsoda, szóval, hogy úgy éreztük, hogy valami nem oké, és amikor a 2000-es években egyetemre mentünk, akkor ezek mellett próbáltuk magunkat meghatározni. Tehát amikor én a Szegedi Egyetemnek előbb a bölcsészkari, majd az egyetemi lapját szerkesztettem többet magammal, kiváló újságírókkal, szerkesztőkkel, akik ma a magyar médiában különböző helyeken dolgoznak, akkor mi nagyon fontosnak tartottuk az ökológiai kérdéseket, és írtunk róla, foglalkoztunk vele. Nekem a legfontosabb alkotó, szerző ebből a szempontból az egyik Derek Jarman volt, aki egy angol filmrendező volt, csodálatos filmje a Caravaggio, vagy a Wittgenstein, és ő, amikor megtudta, hogy AIDS-beteg, akkor Angliába egy atomreaktor mellett, egy atomerőmű mellett a tengerparton épített egy kertet, és erről a kertről írt egy gyönyörű naplót. És ez egy nagyon költői napló, a szemetet gyűjtötte össze a tengerpartról, és közben ezt a kis kertet építette, és leírta a saját betegségét, a halálos betegségét, meg az utolsó szerelmét is. És ez engem nagyon megérintett ilyen 20 évesen, hogy ilyen testközelből egy rendkívüli, kiváló rendező, költő, festőművész, művész, Derek Jarman tollából olvashattam ezt a naplót, ami nem egyszerű ökológiai költészet volt, szóval sokszor ez az ökológiai költészet jó esetben érzékenyít, jó esetben közel hozza a dolgokat, rossz esetben nyavalygás, azt kell, hogy mondjam. És úgy, hogy én bármennyire tiltakoztam ellene, végül is paraszt lettem, tehát ki őstermelő, akárhogy is nézzük, az vagyok. Ez részben túlélési stratégia is, hiszen az írói tevékenységből nem olyan könnyű ma Magyarországon megélni. Részben pedig mentális segítség is, talán ezt pont neked, Judit, nem kell magyaráznom, hogy mennyire jól kiegészíti a szellemi munkát a fizikai munka. És nagyon ajánlanám azoknak a szerzőknek, íróknak, akik ökológiai kérdésekkel foglalkoznak, itt a Tilos Rádió hullámain keresztül különösen, hogy fogják meg a kapa végét, hogy fogják meg a munkát, hogy kezdjenek el dolgozni, szedjék össze a szemetet, műveljenek kerteket, tanuljanak hozzá biológiát, ökológiát, tanuljanak hozzá a növényekről, állatokról, mert az nagyon sokat segít. Tehát még városi környezetben is, egyébként a városi flóra és fauna is nagyon izgalmas. Van barátom, aki Budapesten méhészkedik, bent a városban, házak tetejéről. Lehet olyat is csinálni, a városi méhészetet, ahogy a városi kertészetet is. Szóval, mert tudom, hogy a Tilos Rádió hallgatói közül sokan budapestiek, de ez nem egy... Szerintem ez nem egy vidék-Budapest kérdés, sőt, igazából ezt el kéne, hogy felejtsük ezt a vidék-Budapest ellentétet, pláne mivel, hogy van világháló, vannak könyvtárak, az ember igenis sok rétegben élhet. De ne engedjétek, hogy így ilyen akadémiai előadásokat veszek el tartani.
2: De mi téged szeretnénk beszéltetni, egyébként sok mindent eszembe jutott, amíg mondtad. Az egyik, a közösségi kertek jutottak eszembe most erről, hogy a városban, tehát, hogy és akkor nyilván a közösségnél is ott vagyunk, tehát, hogy nem feltétlenül vagyunk egy egyedületben, vagy nem kell ezt egyedül megcsinálni, hanem együtt is lehet ezt az újrakapcsolódást. A másik pedig, hogy eszembe jutott, hogy képzeld, vagy nem tudom, hogy tudjátok-e, de hogy van ilyen, hogy magkönyvtár. Tehát
3: Én magbőrzékre szoktam járni. Az olyasmi,
2: csak a könyvtárak kínálják, tehát hogyha elmentek települési könyvtárakban, nagyobbakban szokták ezt kínálni, hogy nem csak könyvekhez juthatsz hozzá, hanem magukhoz is, és viheted a kertedbe őket. Tehát valami nagyon hasonló gondolatmenettel a könyvtárak ezt is fölvállalták, hogy nem csak jó könyvekhez juthatsz hozzá, hanem a számodra szükséges magukhoz is.
3: Egyébként annyira jó, hogy ezt mondod, Judit, mert például itt Szentendrén van egy könyvtárunk, a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár, csak most adtuk át a Jane Goodall kis emlékparkot, és ők rengeteg ilyen dolgot csinálnak, és én annyira fontosnak tartom az ő munkájukat, vagy ez, hogy ezek a kis könyvtárak valóban hát óriási szerepet visznek, és nagyon fontos csomópontok lehetnek, meg az is fontos, amit mondtál, a kis közösségek. Tehát azért nekem rengeteg kaptáram van, nagyon nehéz fizikai munkát végzünk, és az, hogy itt van ez a kadacsúcs, ahol élünk, és itt van egy ilyen kis közösség, ilyen falu közösség, van egy kadakan klubunk is, ilyen férfi körünk, minden szerdán össze szoktunk jönni, és bárkinek szólok, hogy figyelj gyerekek, dobáljuk arrébb ezeket a nehéz kaptárakat, vagy ilyesmi, mindig jönnek segíteni a barátaim, vagy a szomszédaim. Azért ez egyedül nehéz lenne csinálni, tehát, és nem lehetek elég hálás nekik ezért. Más kérdés, hogy cserében nekik nagyon jó biomézük van, ez is hozzátartozik a dologon.
1: Említetted az előképeket, és Hanvas Billa neve fölmerült a könyvtár kapcsán. Ugye rólad viszonylag köztudott dolog, hogy te nem csak kicsit, de nagyon sokat foglalkozol Hanvas Billával, ugye köteted is jelent meg, ami jól tudom, elég sokáig vezette az Írókboltjának a sikerlistáját, és hát ugye Hanvas Billa is ír a méhészetről, a méhesről egészen konkrétan. Hogy is van ez a dolog?
3: Ez szumma filozófia.
1: Ez érdekelne.
3: Oké. Tehát az unikornis kötetnek a végén van egy ilyen, hogy summa philosophia normalis, ez egy dialógus, nem kell megijedni ezektől a szavaktól, kedves rádióhallgatók, mindjárt elmondom, hogy miről van szó. A méhesben így terjedt el ez a dialógus, és Helyei László előadásában a YouTube-on csodálatosan vissza lehet hallgatni ezt a dialógus, nagyon szép hangos könyvben, szóval nem milyen monoton munkák közben, vagy séta közben, vagy ilyesmi közben, ezek a jó meditációk, ne a napi híreket hallgassátok, ne a sporthíreket, hanem Hanvas Béla a méhesben, azt hallgassátok, légy szíves. És ez egy elképzelt dialógus Hanvas Béla részéről, ahol ő a mesterével beszélget a háború után, a második világháború után, a méhesben, és ez sokat elárul, tehát egyrészt fikciós dialógus, másrészt viszont nagyon sok valós pontja is van a dolognak. Hanvas Béla már a második világháború alatt kijárt ide Szentendrére a Bubán nevű részre, ami a Kőhegy lábánál van, és ott gazdálkodott a sógorának a kertjébe. Egyébként erről írok a könyvemben, köszönöm, hogy említetted a könyvem, 3 kiadása volt, képzeld el, Peti, és akkor hagytam abba a Hanvas Béláról tartott előadásaimat, több száz előadást tartottam szerte a Kárpát-medencében Hanvas Béláról, amikor egyszer úgy konferáltak be, hogy Hanvas Béla szakértő vagyok. De nem vagyok Hanvas Béla szakértő, én egy magyar kortárs író-költő vagyok, most már méhész is, jó, azt vállalom, aki írt egy könyvet Hanvas Béláról, igazából egy olvasónaplót, az az eszékötet, egy olvasónapló, emlékeztek erre a műfajra még a suliból, és filológia. És a filológia az egy ilyen úri huncutságnak tűnhet a hallgatók számára, amikor megpróbáljuk megmagyarázni, hogy bizonyos szövegek milyen kontextusba születtek. Például a Judit, amikor ilyen irodalomterápiát tart, hogyha jól értettem az egyik előadását, majd kijavít, hogyha nem, akkor ők arra kíváncsiak, hogy azokból, akikkel a terápiát folytatják, és olvassák azt a szöveget, milyen érzéseket hoznak ki azok a szövegek, míg mondjuk egy filológus többféle olvasási stratégiát alkalmaz, mi ezt fogyasztóolvasónak hívjuk, aki beleéli magát a szövegbe. Többféle olvasási réteget nézünk, nézzük az irodalomtörténeti kontextust, a történelmi kontextust, azt, hogy az egész életmű tükrében hogyan született meg az a mű, de és ez volt a lényege igazából az én Hanvas könyvemnek, hogy időrendbe tettem a Hanvas életművet, kontextusába helyeztem, és megnéztem azt, hogy kik voltak Hanvas Béla barátai, családja, környezete, történelmi helyzete, és így értelmeztem ezeket a műveket, többek között ezt, amiről most szó van, a méhesben szöveget, ahol Hamvas Béla gyönyörű dolgokat ír a méhesről, úgyhogy soha nem méhészkedett, ő nem volt méhész, de volt ott a Kőhegyem egy nagyon-nagyon hatásos, jó méhész, akinek fennmaradtak, két könyve is fennmaradt, méhészeti gyakorlati könyve, és ő lehetett rá hatással, illetve volt ott egy közösség akkoriban, akik ilyen vegánok voltak, jogáztak, stb. Ezekkel is kapcsolatban volt a Hamvas. Hamvas nem volt vegán, nem méhészkedett, gyümölcsöt termesztett, a háború után, ahogy ellehetetlenítődött a helyzete a könyvtárban 1947 kékcédulás választások után, a kommunista hatalom átvétel után, főleg Lukács György hatására egyébként, kiváltotta a földműves igazolványt, és 3 évig földműves volt itt Szentendrén, utána lett raktáros a tiszapalkonyai gyárban, mert abból nem lehetett megélni, nem tudott megélni belőle, és ez alatt az idő alatt írta például a Karnevál című regényét, hogy csak egy apróságot mondjak, 51-re lett vele kész, és ebben az időszakban írta ezt a dialógust is, amit említett a Peti. És ez a dialógus azért volt nagyon érdekes számomra, mert beszél benne ebben is, és az 5 géniuszban is a méhesről. És a méhes nem vonzanak, most fejből idézek, úgyhogy pontatlan leszek, ezért előre is elnézést kérek a Hamvas hívőktől. Tehát a méhes számomra a kinyilatkoztatás helye, ezt mondja Hamvas. Már nem vonz a siker, csak a dicsőség, azt mondja. És hogy a méhes házat pedig konkrétan azt az 5 géniuszba írja egy másik szövegébe, szintén nagyon fontos szövegébe, ott a Berzsenyi Dánielhez köti, és a délnyugati géniuszhoz, ahhoz a géniuszhoz, amiben például Judit Pécsen él, mert az is a délnyugathoz tartozik, Pécs arca a Split felé, az Adria felé, a tenger felé van, és ugyanígy a vasmegyei őrségi rész, vagy az, ahol Kemenes alja, ahol Berzsenyi Dániel tevékenykedett, Nikla, ahol a méhese volt, az mind a délnyugati géniuszhoz tartozik. Érdekes és megjegyzendő, hogy Szentendre is mediterrán mikroklímával rendelkezik, és ehhez a délnyugati géniuszhoz sorolta hozzá Hamvas Béla, bármennyire északra van, de ugye egy ilyen teljesen más mikroklímája van, mint például a Pilisnek, vagy Visegrádnak, vagy Esztergomnak. Na és a lényeg az, hogy Hamvas leírja, hogy Berzsenyi Dániel a méhes házba járt ki Horáciuszt olvasni. És ott írta a verseit. És engem ilyen pseudo-Sherlock Holmesként elkezdett érdekelni az, hogy honnan a csodából veszi Hamvas Béla, hogy Berzsenyi Dánielnek volt egy méhes háza. És ez egy nagyon jó filológiai kérdés volt, rendkívül sok munkát igényelt, az OSK-ba járkáltam meg ilyen helyekre, hogy olvasgassak ilyen cikkeket, tudjátok. És mivel nagyon szeretem a Szerbantart, meg a Pendragon legendát, nem tudom, hogy olvastátok-e, ha kedves hallgatók nem olvasták, akkor feltétlenül Pendragon, aki az Egyenes Labirintust hallgatja a Tilos Rádióba, annak kötelező a Pendragon legendát olvasni, és abban van egy ilyen literary gentleman főhősünk, aki mindent elolvas, utána néz, stb. És számomra egy ilyen példakép volt ő. Úgyhogy így derült ki számomra, lelövöm, szétszpoilerezem a saját egykori könyvemet és eszémet, hogy Kemény Zsigmond járt egy berzsenyi megemlékezésen, az a Kemény Zsigmond, aki egy kiváló magyar regényíró volt. Ha Spiró Györgyet meg Krasznorkai Lászlót valaki ma meg akarja érteni, akkor Kemény Zsigmondot kell olvasni hozzá. Az igazi veretes próza egyébként. Tehát ami Arany János a költészetben, szókincsben, mondatszerkesztésben, stb. Az prózában Kemény Zsigmond. És ő járt Niklán a Berzsenyi obeliszk avatásán, és akkor látta a méhes házát Berzsenyinek. És írt erről egy cikket. És ezt olvasta Hamvas Béla később, egyébként sokkal később, mint könyvtáros, és ezt emeli be ő az 5 géniuszba. És ez az, ami a hallgatók számára elképzelhetetlen lehet, hogy ilyenkor az, hogy, hogy Tibike ilyen gyönyörben úszik, hogy az irodalom olyan, mint egy ilyen váltófutás, ilyen így folyamatosan adjuk át egymásnak a történeteket.
1: Innen a mélyes bejáratától folytassuk a beszélgetésünket. Ez itt az Egyenes Labirintus, vendégünk Vejnes Anyai Tibor, költő, író, szerkesztő és legfőképpen méhész. Zenélünk egyet, és jövünk vissza.

0: Szervusztok, hallgatók! Ismét az Anyános Labirintust halljátok. Folytatjuk a beszélgetésünket Weiner Sanyai Tiborral. Költészetről, méhekről és a méhes küszöbéről. Ha jól emlékszem, a méhes küszöbénél álltunk, és szó volt Hanvas Béláról, illetve arról, hogy miként is született az ő írása. De hogyan jutunk el oda, hogy Weiner Sanyai Tibornak egyszer csak Szentendrén lesznek méhei, aki ugye költő és íróként éli az életét, és most, mint mondtad, alapvetően a méhek azért egy megélhetést is zümmögnek neked, vagy legalábbis hozzájárulnak ehhez, de hát azért itt én biztos vagyok benne, hogy a te írói tevékenységed, az alkotói életed, az erősen összefügg mindazzal, ami a méhekkel kapcsolatban történik, vagy ahogy ők hatnak rád. Ez engem nagyon érdekelne, hogy ez miként működik, hiszen ugye, amit átküldtél nekünk írást, ami a témába hoz, ha jól tudom, ez az egyik olyan szöveg, amely a megjelent a Méhészet Művészete című kötetetben, ami 2 éve jelent meg, és ott tartod éppen a kezedbe, hogy ezt a kedves hallgatók most nem látják, mert a beszélgetést most online vesszük föl, és mi látjuk is egymást. Szóval ami a lényeg, hogy a Méhészet című folyóiratban te folyamatosan, talán 2 éven keresztül írtál szövegeket, és akkor amit átküldtél, az ebből az egyik, és ugye ezek azok, amik aztán a méhészet művészetében megjelentek. Szóval hogyan lesz ez az egész méhészet művészete?
1: Ez úgy indult, hogy ugye említettük az előző etapban a Lalit, a labrador kutyámat. Hát ugyanúgy, ahogy a kertészkedést elkezdtem, ahogy ide vidékre költöztem, úgy a kutyázást is. Nekem mindig is volt kutyám gyerekkoromban, Buksi 1-2-3, És aztán, ahogy iskolába kerültem meg egyetemre, nem volt kutyám, Budapesten se volt kutyám, és nagyon szerettem volna kutyát, tehát mindig is kutyás ember voltam, és volt egy ilyen akció, hogy vakvezető kutyákat lehetett volna így 2 éves korukig nevelgetni, és én ebben nagyon szerettem volna részt venni, de az az igazság, hogy van egy feleségem, mi már 18 éve a Virág, aki jobban ismer engem, mint én önmagamat, és ő azt mondta, hogy szerinte én nem adnám vissza azt a kutyát 2 év múlva, és nagyon sokba kerülne az nekünk, hogy egy vakvezető kutyát kifizessünk. Úgyhogy, és ő úgy se támogatta ezt, hogy Budapest belvárosában mi kutyát tartsunk, egy pici albérletbe. Úgyhogy amikor ide kikerültünk, akkor a Pilis Csévi erdésztől, erdész bácsitól, aki fokhagymával gyógyította a helyi asszonyokat, ezt most a Tilos Rádió hallgatóinak ilyen érdekességképpen elmondom. Ő neki volt 2 nagy labradorja, és a Natasa és a Lajos, és az egyik alomból így fennmaradt a Lali. És úgy, hogy ilyen visszadobott kutyakölyök volt, tudjátok, hogy elvitték, de aztán mégse kellett, mert szeleburdi volt, meg ugrálós, meg nem tudom micsoda. És akkor így szóltak nekem, hogy hát itt van ez a Lali kutya, hogy kell, és akkor elhoztam. Egyébként ez egy tök érdekes dolog volt, hogy az első éjszaka, amikor itt aludt, télen hoztuk el Lalit, akkor azt álmodtam, képzeljétek el, hogy a nagy fehér kutya szellem ül az ágyam végébe, és így néz rám ilyen világító szemekkel, kicsit ilyen manga stílusba képzeljétek ezt el. És egyszerre volt kicsit ilyen félelmetes, de közben azt éreztem, hogy ő így vigyáz rám, és én is így vigyázok rá, és így indult a szövetségünk vele, valaki most már 12 éves öreg kutya, itt horkol mellettem most éppen, és ővele minden nap 3-szor sétálunk, kora reggel, ebéd előtt, meg délután. A kutyatartás ezért is nagyon jó, mert az embert kiviszi a komfortzónájából, ha esik az eső, fúj a szél, esik a hó, akkor is kimész a kutyáddal sétálni. Hank is Elemér írt erről gyönyörűen, hogy miért jó a kutyával sétálni, miért kell kimenni a kutyával sétálni, miért nem szabad a kutyát sem láncon tartani, sem egy kertbe bezárva tartani, sem egy szobába bezárva tartani. Sokan azt gondolják, hogy ott a kert, az elég a kutyának. A kutya nem szívesen piszkít oda, ahol él. A kutya szeret sétálni. A kutyának egy séta az olyan, mint nekünk egy beszélgetés, vagy egy könyvelolvasása. És Na, így sétáltam a Lalival, és a hegy túloldalán egyszer csak eljutottam Misi bácsiig, aki éppen méhészkedett. Egy öreg, utolsó öreg helyi méhész itt Szentendrén. Misi bácsi már sajnos nem méhészkedik, nagyon öreg, és úgy gondoltam, így nézegettem, éppen 40 éves lettem, vagy én közel voltam már 40-hez, és így elgondoltam, hogyha most ezzel elkezdek foglalkozni, és ha nem vagyok nagyon hülye, akkor 60 éves koromra már egész jó méhész lehetek. És ez milyen jó lesz, hogy én író vagyok, és akkor mellette én nyugdíjas papaként, így elképzeltem magamat Tibi bácsiként, ahogy méhészkedek. Hogy ez így, nekem így összefért ez a kettő. És akkor jó, filológusként minden könyvet elolvastam, amit a méhészettel kapcsolatban találtam, és azt láttam, hogy sokkal jobb könyveket írnak, mint például a paprika termesztésről, de méhészek sokkal nagyobb szókincsel, nyelvi műveltséggel és tájékozottsággal rendelkeztek, mint a paprikáról író szerzők, egy kivétel Bálint Endre, és akkor így Misi bácsi bizalmába férkőztem, egy évig szolgáltam nála ilyen segédként, ami egy nagy próbatétel volt, mert Misi bácsi meg én nagyon távoli világok vagyunk. Ő olyan rádióműsorokat hallgatott, amiket én nem hallgattam volna, és valószínű, hogy soha nem hallott még az Egyenes labirintusról, de majd, ha ez felkerül, ez a felvétel, elküldöm neki. És ez egy jó tapasztalat volt egyébként, tehát egyrészt kívül volt a buborékomon, a komfortzónámon, nehéz volt, nehéz munka volt, Misi bácsinak akkor voltak gerinc problémái, tehát mindent én raktam, és akkor plusz még olyan elég direkt ember ez a Misi bácsi, hogy így finoman fogalmazzak, tehát úgy izélgetett engem, hogy ezt csináljuk, és akkor egy másik kertész barátomtól kaptunk két mély családot, és akkor úgy elképzeltem, hogy ilyen lépésről lépésre, tégláról téglára, ahogy mostanában mondani szokták, építem fel ezt a méhészetet, de nem így történt, hanem jött a Covid, a járvány, és az egyik legkedvesebb régi-régi barátomnak az édesapja, aki méhész volt, elhunyt ebben a járványban, 16 mély családot hátrahagyva, és ez a barátom azt mondta, hogy vidd el ezeket a méheket, különben elpusztulnak, Tibi. És így hirtelen lett 18 mély családunk, ami így elég mély víz volt így egyik pillanatról a másikra, és nagyon fel kellett kötni a gatyát, most már 29 mély család van, ez egy pici családi méhészetnek számít, és azt, amit a Peti mondott az előbb, hogy a méhészet szaklapba, ott nagyon jó szerkesztők, nagyon okos emberek dolgoznak ott, és sok helyre eljut a méhészet szaklap, azt kell, hogy mondjam, hogy több helyre, mint az Élet és Irodalom például, és ők megszagolták, hogy itt van egy költőíró, aki méhészkedik, és azt mondták, hogy kezdjek el én, adnak egy rovatot, hogy én kezdjek el erről írni. Meg közben én már írtam erről egyébként egy-két verset, egy-két eszét, de hogy akkor innentől kezdve ők adnak nekem egy ilyen kultúrrovatot, írjak, és fizetnek is érte. És én azóta írom ezt a rovatot, tehát nem maradt abba a méhészet-művészet első 18 eszével, amiben én a méhészet kultúrtörténetét írtam meg az őskortól a napjainkig. Utána, amikor ezt befejeztem, megjelent ez a könyv, akkor én folytattam ezt a rovatot, és ott arról írtam az apiterápiáról, vagyis a méhekkel és a méhészeti termékekkel való gyógyításról. Mert úgy fejeztem be ezt az eszékötetet, hogy mi a méhek értelme. Tehát az volt a fő kérdés, hogy miért teremtette a Jóisten a méheket, miért hozta a természet létre a méheket. És az egyetlen helyes és értelmes és jó válasz erre az, hogy azért, mert egyrészt jó kedvébe, mert tényleg mindennel ellátta őket, hat lábuk van, öt szemük, négy szárnyuk, és mindenük van, és szociális lények a méhek, és rendkívül intelligensek. Szóval azért teremtette őket az Isten, a természet azért hozta őket létre, hogy gyógyítson velük. Egyrészt elvégzik a beporzást, segítenek a természetnek szaporodni, fejlődni, a virágoknak, a gyümölcsöknek, az ölcsejeknek. Ezt esszük egyébként, amit eszünk, annak a 75%-a a méheknek köszönhető, a beporzóknak, nem csak a mézelő méheknek, hanem a beporzóknak. Másrészt pedig, amit ők ebből kihoznak, a méz, a propolisz, a virágpor, a méhpempő, itt még van pár dolog, most azokat külön nem mondom, de a méméreg is ilyen például, vitatott dolog, de ilyen, tehát a méméreggel is gyógyítanak. Erre külön rátérhetünk, hogyha érdekel titeket. Szóval, hogy ezek mind-mind gyógyító dolgok, és ezt mind a méhek termelik, mind a méhek adják az embernek. A Koránban van egy vers egyébként, ami arról szól, hogy a méheket azért teremtette Allah, hogy gyógyítson. Rengeteg ilyen vonatkozás van a különféle szentírásokba, a tudományos irodalomba, tehát ami mind-mind erről szól, hogy hogyan gyógyít, és a magyar népi hagyomány is megőrizte azt, és mindenki tudja, hogyha fáj a torkod, köhögsz, beteg vagy, akkor mézes teát kell igyál. Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy ne a forró mézes teába tegyétek bele a mézet, gyerekek, hanem várjátok meg, amíg már pont tudjátok inni, akkor már ilyen 40 fok alatt van, mert hogyha 40 foknál magasabb hőmérsékletbe rakjátok a mézet, akkor az enzimek meghalnak benne, pont azok az enzimek, amik a leggyógyítóbb hatással vannak ránk.
2: Ezt egy picit tudnád részletezni, Tibor, hogy mik pontosan a gyógyító hatásai a méznek, mert szerintem mindenkinek az jut eszébe, vagy legalábbis nekem a gyulladáscsökkentő hatás, de hogy mégis mik, amiket lehet tudni. Milyen anyagok vannak benne, és milyen hatásúak ezek?
1: Ugye ilyenkor azt szokták mondani, hogy a polifenolok, az antioxidánsok, és akkor megnyugszunk, hogy tudjuk, hogy polifenol meg antioxidáns, de igazából nem tudjuk, hogy mi az, hogy polifenol meg antioxidáns. De a méz egy koktél valójában, és úgyha, tehát nem csak cukrok, a méz nem cukorpótló, a cukor és a méz az így áll egymással szembe, kedves rádióhallgatók, most ezt nem látjátok, ahogy mutatom, de hogy a két mutató ujjam így szembe van egymással, a méz és a cukor folyamatos háborúban van. A cukor a gyarmatosítás, a rabszolgatartáshoz kötődik, a cukor az egy ipari termék, a cukor egy kémia, egy drog. A cukor az olyan, mint a heroin. És ezzel szemben a méz egy természetes anyag, nem is tudsz belőle annyit enni egyébként, hiába a micimackó lehet, hogy tud annyit enni, hogy az sok legyen, és beszorul a nyúl üregébe, a mesekönyvbe, de mi egyébként nem. Tehát, hogy mikor pörgetünk, és a friss meleg méz jön ki a pörgetőből, akkor van néha, hogy túladagoljuk a mézet, de igazából nem tudsz belőle sokat enni, mint a cukorból, amit ha egy kis savval megküldesz, élelmiszeriparról beszélünk, akkor olyan kólaszerű dolog lesz belőle, és elképesztő mennyiségű cukort meg tudnak etetni, itatni az emberekkel, ami teljesen tönkreteszi a gyomrukat, az agyukat, a bélrendszerüket, meg mindent. És nincs jobb energiaital például, mint a friss akácméz, vagy a tiszta akácméz, egy kis citromlével, hideg vízzel, jól összekeverve, sokkal-sokkal jobb, mint például a ma nagyon népszerű energiaitalok, amik teli vannak olyan kémiával, amit nem akarsz a testedbe berakni. Vagy hogyha ilyet iszol, akkor azt nem értem, hogy miért nem harapsz rá egyből a kipufogóra, az autónál, mert körülbelül azokat a molekulákat rakott be a kis testedbe. Míg mondjuk, gondoljatok bele, hogy a mézet, a méhek azért termelik nektárból, és a saját testük enziméből, ezért csodálatos élelmiszer a méz egyébként, mert egyszerre növényi és állati, hogy túléljék a telet, hogy túléljenek. A túlélés élelmiszere a méz. Amikor Japánba buddhista szerzetesek arra készülnek, hogy átlépnek a Bartóba, és már nem vesznek magukhoz táplálékot, most egy ilyen spirituális történetet mesélek el, akkor már csak mézet esznek. Csak mézet. És szóval a méznek nagyon sokféle hatása van, nagyon sokféle méz van, ez is hozzátartozik. A sűrűbb, sötétebb mézek egyébként több olyan anyagot tartalmaznak, ami egészséges. Tehát mi itt Magyarországon nagyon el vagyunk kényeztetve az akácmézzel, és nagyon népszerű az akácméz, könnyen kezelhető, könnyű, nem ilyen markáns íze van, de valójában egészségesebb, jobb azok a sűrű sötét mézek, azok, amik beikrásodnak hamarabb. És akkor ezt úgy is szokták mondani a népnyelben, hogy cukrosodnak, de ez hülyeség, úgy mondjuk mézek, hogy ikrásodnak. És hát ezeket kell enni szerintem, nem cukrokat, szóval. Uh-huh. Ezt gondolom erről.
0: És mi a helyzet a méhes házzal? Tehát amikor van egy kis házad, ahol hogy is működik ez? Tehát ahol hallgathatod a méhek zümmögését, és ez valamilyen hatással van az emberrel?
1: Hát nagyon szeretném, hogy egyszer kigyere ide, Peti, mert szerintem te értékelnéd ezt. Eszembe jut erről az, hogy emlékszel, hogy hol találkoztunk egyszer Jáva szigetén?
0: Hát emlékszel, hogy Jakartába. Nagyon-nagyon régen.
1: Gyönyörű naplemente volt, Szorré, úgy hívják ezt az indonézek, ilyen rózsaszín volt az égbolt, és a szultánságnak volt egy ilyen lerombolt, vagy ilyen romos része, ahol régen a hárem volt, a szultán háreme. És akkor elmentünk oda, hogy megnézzük ezt a naplementét, és ott találkoztunk Petivel, és a találkozásra máig emlékszem, ez milyen jó volt, és milyen jót beszélgettünk ott, és hogy milyen kellemes illatok voltak ott, milyen kellemes fények voltak ott. Emlékszel erre? Persze. Mennyire érzéki volt ez a hely. És ilyesmi egy méhesház is. Szóval gondolj bele, hogy ebben a kis 3x3 méteres méhesházban, amit építettem, és aminek nyilván ikletű forrása volt a Berzsenyi Dániel féle méhesház, amiről Kemény Zsigmond nyomán Hamvas Béla írt. Szóval, hogy ez úgy néz ki, hogy van benne 6 kaptár, amire így rá tudsz feküdni. Tudsz rajta ebéd után szundikálni, vagy reggel meditálni, vagy délután egy bögre teával odaülni. És egy rács elválaszt a méhektől, le vannak takarva a méhek, ha ott vagy benn kinyitod, és akkor a méz, propolisz, méméreg illatban, ami egy nagyon speciális illatfelhő, ez a kis 3x3-as kis házikó, nagyon gyorsan feltelik el ezzel az illatfelhővel, és ez mind bemegy a tüdődbe. Beszívod, jó mélyre. És hát ez neki egész egyedi hatása van, tehát egyrészt tisztítja a légutakat, például nagyon jó ilyen aszpatikus problémákra, másrészt nagyon megnyugtató, alvászavarra is nagyon jó. Harmadrészt egyszerűen ez az igazi gazdagság szerintem.
0: Engem nagyon érdekelne az, hogy amikor, tehát az a kérdés fut bennem, hogy rád, amióta méhéid vannak és méhészkedsz, ez visszahatott-e a költészetedre? Te hogyan ítéled meg? Tehát, hogy miként változtat meg? Mert amit elmondasz a méhes házról, meg a méhészetről, abban olyan, mintha lenne egy, az aranyló fények mellett lenne egy lassúság, egy lelassulás is, egy megfigyelés. Tehát, hogy ezeket a parányi lényeket nem lehet kapkodva kezelni. Milyen érdekes, hogyha kapkodva kezeljük, nagyon gyakran csípés lehet a vége, hogy leütöd, le akarod ütni, és a vége egy csípés. Míg ehhez kell a mélyezkedéshez egy lelassultság, egy ritmusfelvétel, és hogy túl azon, hogy te ezt azt mondtad a legelején még a beszélgetésnek, hogy mennyire fontos, hogyha az ember tollforgató, akkor végezzen mellett a fizikai munkát, mert nagyon jó balanszba hozza az egyik a másikat. Egy kicsit kiéreztem a gondolatmeneted mögül azt is, hogy ez nem csak egy, tehát hogy is mondjam, ez a részedről inkább egyfajta jó szándékú, jó tanács abban az értelemben, hogy az ember balanszát nagyon elviheti egy irányba, ha csak az elméleti oldalon. Most az elméleti alatt értem, a szövegek környékén marad, és ehhez a fizikai aktivitás az egy jó balansz. És hogy engem nagyon érdekel, hogy neked a méhek az egy milyen balansz, te ezt hogyan éled meg? Mi volt az, amiről már úgy azt tudod mondani, amióta van méhészeted, vagy méhesed, hogy na ezt annak hatására írtad, és nem írtad volna, ha nincsen?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, Peti, és az jut eszembe, most egy gyors kiegészítést tennék ahhoz, hogy félre ne értsenek engem a hallgatók, hogy egyszerre gondolom azt, hogy igen, a szellemi munka mellett jó, ha valamilyen fizikai munka van, hogy a fizikai munka mellett nagyon jó, ha van szellemi jelenlét. Tehát, és nem kötelező, tehát semmi sem kötelező, az embernek a saját harmóniáját vagy egyensúlyát kell megtalálni, és mindannyian mások vagyunk, máshogyan működünk, a saját válaszainkat kell megtalálni. Tehát nekem mondjuk oké, bejött ez a méhes dolog, de valakinek más jön be. Szóval, és persze megjelentek a méhek az írásaimban, vannak verseim is a méhekről, az eszékötetemben is vannak, belerejtettem verseket a méhekről, és hát ez a könyvem, ez a méhészet művészete könyvem, ez azért beelőzte a hangvasos könyvemet, mind eladásokban is, mind pedig abban, hogy ezt lefordították angolra. És az most így pár egy hónappal ezelőtt jelent meg Angliába angolul, egy amerikai fordító, aki nagyon jól beszél magyarul is, fordította le, és számomra is meglepő volt, hogy ez a könyv ment valahogy így át. Tehát ez nyitott ki egy másfajta irodalmi közegnek a kapuját, mert nagyon más azért a kortárs angol nyelvű világirodalom, az egy másfajta környezet, mint a magyar nyelvű irodalmunk, amiben élünk, és amit elég jól ismerünk közelről, és aminek ugyanúgy megvannak a problémái, nem csak az eladásokba, hanem a diskurzusban is, meg a hogy ez ott így

0: a definíciók nagyon pontosan meglegyenek, értsük, hogy miről van szó, szóval egy Heideggerre gondoljatok, vagy nem tudom, ilyesmire. És jó, jó, nyilván van átmenet, meg írhatnak németek angol stílusú eszét, meg nem tudom, de például az én kedvenc eszé szerzőm az Bill Bryson, nem tudom, hogy ismeritek-e, egy csodálatos könyvet írt az otthonról. Nagyon ajánlom. Soha az angol WC-ről, vagy az ablak kialakulásáról annyira szórakoztató dolgokat, amiket a Bill Bryson írt, nem olvastam, és hogyha a kedves hallgatók még nem olvasták Bill Bryson-t, akkor keressék meg ezt az Otthon című könyvét például, de vannak más nagyon jó könyvei is. Ő ilyen tök szabadon mer beszélni ezekről a dolgokról, és szerintem nagyon hiányzik a magyar irodalmi közbeszédből, hogy bátran, szabadon merjünk szépen beszélni kérdésekről, úgy, hogy közben azért tudományosan is próbáljuk a dolgokat megközelíteni, tehát nem mondunk hülyeségeket, vagy olyan dolgokat, amik nincsenek eléggé megalapozva, nincsenek. Én például jobban hivatkozok, mint a Hamvas. Tehát én odaírom, hogy melyik könyvből idéztem, de nem, nincsenek lábjegyzetek a könyveimben, nincsenek ilyen névmutatók, ami mondjuk egy tudományos szakirodalomnál már lehet, hogy igény lenne rá. Nekem sose volt ilyen becsvágyam, tehát tanítottam egyetemen, meg itt ottom ilyen művésztanárként, de én nem akartam ezt. Én azt szerettem volna, hogy mindig megőrizzem az írói integritásomat, és szabadon írhassak és alkothassak.
1: Ez itt az Egyenes Labirintus, vendégünk Vejnesanyai Tibor, költőíró méhész, méhész költőíró, a zene után jövünk vissza.

0: Ismét itt vagyunk, vendégünk Weiner Sanyai Tibor, költőíró és méhész, és ez itt az Egyenes Labirintus. Szóval sok mindenről volt szó, így a méhek méhészet kapcsán arról is, hogy milyen hatása van a méheknek, milyen a méhes ház, és most arról szeretnélek egy kicsit faggatni, hogy beszélj inkább, vagy beszéljünk arról, illetve beszélj te arról, hogy túl azon, hogy miként hatott rád az irodalom, mik azok az írásaid, amiket a méhek inspiráltak, és hogy oszd meg velünk ezekből, lehet bármi, esszé, költemény, ami a szívedhez közel áll és kedves.
1: Igen, arra gondoltam, hogy nem teljesen válaszoltam erre az előző kérdésedre, ami ezzel kapcsolatos volt, mert elhallgattam egy fontos ilyen magánéleti részt, amit most itt a veletek meg az Egyenes Labirintus hallgatóival megosztok, és szerintem Juditnak ez ismerős is lehet, meg szakmába vágó, hogy nem csak a méhek, hanem a költészet, meg az irodalom is gyógyít, vagy gyógyíthat. És azt szoktuk mondani, vagy én azt szoktam mondani, inkább így mondom, hogy a legtöbb költő saját magát próbálja a verseivel meggyógyítani, és akkor válik igazán költészetté, ha az mások számára is ki tud mondani olyanokat, ami gyógyító, vagy legalábbis kerestük azokat a szavakat. Például Szepes Máriát én ismerhettem személyesen, ez nagyon nagy élmény volt, és akkor egyszer megkérdeztem tőle, hogy jó, de Mária néni, mire valók a költők? Nem túl, tehát hogy ez nem teljesen önzetlen kérdés volt a részemről, és ő azt mondta, hogy a költők arra valók, hogy elmondják azt, amit még saját maguknak sem mondanának el, vagy hinnének el az emberek. És valahogy így fogalmazott, most nem pontosan idéztem, de a lényeg, hogy a költészet az sokszor gyógyít. Például, amikor édesanyám meghalt, akkor írtam egy nagy csomó anyaverset, ami erről a gyászról szólt, és nem tudtam, hogy ez jó vagy nem jó, azt tudtam, hogy ezeket a verseket meg kell írni, és amikor a temetése volt, felolvastam ezekből párat, több ezer ember volt ott, anyukám óvónő volt kis településeken, kis elhanyagolt falvakban, és akkor így odajöttek emberek, és mondták, hogy amikor az ő anyukájuk meghalt, ők is ezt érezték. És amikor ez az egész méhezés elkezdődött, most térek vissza arra, amit Peti kérdeztél, hogy akkor ugye, akkor tört ki ez a járvány. És akkor zárult be minden. És nekem előjött egy olyan problémám, amiről azt hittem, hogy már többször meghaladtam. Mert mi mindenki, aki kicsit érzékeny, küzd így bizonyos dolgokkal, így én is küzdök bizonyos dolgokkal. És volt egy olyan például, hogy egyszer szétverték a fejemet Szegeden a Dugonics téren, és utána poszttraumatikus stresszem lett. Elmentem egy neurológus professzorhoz, aki foglalkozott velem, és akinek gulácsi festmény lógott a falán, képzeljétek el, csak mondom. Szóval ő azt találta mondani, ez a mondat nagyon erős mondat volt, hogy kedves Tibor, ő rendkívül érzékeny, ez abban, amivel maga foglalkozik az irodalom, ez előny, sajnos minden más esetben hátrány. És hát ez a mondat azóta is kísért, így is mondhatnám, és amikor a járvány kitört, akkor azok a milyen lelki problémáim, amik korábban is voltak, azok így nagyon felerősödtek. Erről fogok most egy verset felolvasni, ami közvetlen azelőtt íródott, amikor elkezdtem írni így a méhekről mélyebben. Közben már méheztem. Ezt azt hiszem a pszichológia, de Judit kijavít, hogyha tévedek, ha rosszul fogalmazok, ilyen pánikbetegségnek hívja, vagy pánikrohamnak hívja ezt a verset, úgy hívja az a címe, hogy Fekete lyuk, ezt a legutóbbi verses kötetemből olvasom fel, aminek ilyen szürke címlapja van, és az a címe, hogy Ugar. És nyilván Adira is utal ez az ugar, meg ennek a műveletlen földnek a megművelésére, arra, hogy Magyarországon sok mindent csinálhatunk, de műveltség nélkül semmit nem ér ez az egész hely, ahol vagyunk. mind belső megművelésről van szó, mind pedig arról, hogy a Földet és a körülöttünk lévő dolgokat is művelnünk kell. Szóval fekete lyuk, oké? Jöhet?
0: Jöhet.
1: Utána kérek a Judittól egy pszichológiai jelenlést.
2: Nem fogsz kapni, de reagálok majd.
1: Jó, köszönöm. Tehát, álmomban a Földön egy fekete lyuk keletkezett. Próbáltam betömni, de bármit is dobtam bele, könnyedén elnyelte. Félő volt, hogy beszippant mindent és mindenkit, aki él, és látható és láthatatlan lény. Rajtam kívül pedig nem volt ott senki és semmi, ami megállítsa. Betömje ezt a félelmetes fekete lyukat. Végül már nem maradt tárgy a közelemben, amit belehajíthattam volna, ezért két csupasz tenyeremmel próbáltam befogni azt a kozmikus éjséget. És akkor láttam, hogy ujjaim megnyúlnak, versekké válnak, és elkezdtem terjedni az esemény horizont felé, és mindennél erőteljesebben húzott magával a fekete lyuk gravitációs ereje. Ami ha a fényt elnyeli, akkor engem is könnyedén elemészt. Ekkor látni véltem valamennyi múltbéni énem, állandó jelenem, és az összes lehetséges jövőim is egyetlen pillanatba összesűrűsödve. Bevallom, rettegtem, hogy az esemény horizonton túl nincs se fény, se élet, és elvesztek mindent, amiről azt hiszem én voltam, vagyok és lehetek még. Megszűnik a honnan hová, és elpárolog az idő. Még csak halálnak sem hívhatom, hiszen a fekete lyukon átlépve nincs mi meghalljon már, s valami mégis átélte mindezt, amiről azt hiszem legbévül, hogy én magam vagyok, s önnön erejéből át vagy vissza húzta magát a tű fokám. Újra szobájában volt, újra tárgyai közt, újra ott volt előtte a fekete lyuk, amely egyre kisebb és kisebb lett. Ő volt ott, az a másik, aki én vagyok. Úgy érzem, átkeltem egy kozmikus résen. Túl voltam a haláltól való rettegésem. Nem féltem, és mégis éltem, mert a kozmosz nem csak kívül volt, hanem bennem. Végül, mikor eltűnt a fekete lyuk, felébredtem. Szentendre 2020. július 3-a. Mit gondolsz, Judit?
2: Hú, hát én sűrűn jegyzeteltem, nagyon tetszik egyébként a vers. És most nem mondod el a pánikbetegség történetét, akkor nekem az lett volna az első, hogy szerintem olyasmit írtál meg, ami sokunkban volt akkor. Ez pedig a legalapvetőbb egzisztenciális szorongás, aminek ez a fekete lyuk, vagy nagyon sokszor az álmaink megjelenik, nem csak a lyuk, hanem a szakadékba zuhanás, vagy a kútba zuhanás. És ez mindig az álmainkban is, mert hogy ez egy álomszerű vers, mindig ahhoz kötődik, hogy az értelmet keressük az életünkben. Tehát, hogy azon túl, hogy most nyilván az az időszak sokakban, akik főleg akik érzékenyebbek voltak, felerősíthetett olyan érzékenységeket, amit te is mondtál, hogy szerintem itt nagyon, nagyon alapvetően erről is van szó, vagy hogyha most a te elmeséléseden túlolvastam volna ezt a szöveget, ez lett volna az első asszociációm, hogy ez egy ilyen nagyon alapvető egzisztenciális szorongásról szól, és hogy valami olyanról, ami mindannyiunkat érint, ez az értelemkeresés. És egy picit így vissza is kapcsolódnék az indító szöveghez, amit először említettél, a hamvas szöveget a méhes bent, mert hogy ha ezt elkezdjük olvasni, az is pont erről szól, hogy az értelmes élet, a normális élet, normális embernek lenni, az mit jelent?
1: Hát igen.
2: Igen.
1: De ez még hozzátenném azt, hogy ez az egzisztenciális szorongás bennem akkor úgy is megjelent, hogy nagyon idős nagyszüleink vannak, akik el is hunytak ebben a járványban, meg is igazából úgy haltak meg, nagyon méltatlan körülmények között, ezt hozzá kell tennem, hogy nem tudtunk elbúcsúzni tőlük, nem tudtuk fogni a kezüket, és úgy még több mint 40 000 magyar ember úgy halt meg a járványban, hogy igazából nem lettek normálisan meggyászolva, nem lett nekik egy emlékmű állítva, nem lett nekik tisztelet megadva, és én ezen nagyon összetörtem igazából, tehát hogy ez engem nagyon megviselt, mind lelkileg, mind fizikailag, és a méhekkel való foglalkozás pont azt eredményezte, hogy rákényszerített arra, hogy itt viszont az életről van szó, és hogyha nem foglalkozok velük, akkor ezek a méhek ugyanúgy meghalnak. És hogy az életért küzdeni kell, iszonyatosan küzdeni kell az életért, nem csak a saját életünkért, hanem a többiek életéért is. Úgyhogy plusz még ehhez hozzátenném, amikor kitört például az ukrán-orosz háború, az szintén én ehhez az időszakhoz kapcsolom olyan értelemben, hogy akkor már itt voltak a méhek, ugye ez február végén tört ki, és képzeljétek el, van egy moszkvai költőnő barátnőm, aki nagyon régóta nagyon jó barátom, Anasztázia Veksina, kiváló orosz költőnő, és itt volt nálam. Itt borozgattunk, ültünk, beszélgettünk, ő a lengyel irodalom avatott fordítója oroszra, az orosz irodalmat fordítja lengyelre, és mindig azon dolgozott, hogy az oroszok és a lengyelek előbb-utóbb majd megértik egymást, és nem egymás ellenségeinek fogják tekinteni egymást. Hát ettől soha nem kerültünk távolabb, mint most, és aznap már felvonultak az oroszok, az orosz-ukrán határnál, és másnap ment haza Budapestről. És akkor kérdeztem tőle, hogy de Anasztázia, szerinted ez most meg fog történni? És mondta, hogy ő nem tudja, de reméli, hogy nem. És aztán azóta is csak néha-néha tudtunk váltani egy-egy üzenetet, amikor éppen nincs letiltva az orosz Facebook, meg amikor éppen nem, hát ő is tudja, meg én is tudom, hogy a mi levelezésünket azt nézik, lehallgatják, vagy hogy mondjam ezt. És a másnap, amikor ő visszament, és kitört ez a háború, 6 mély családom pusztult el egymás után. 6 mély családom. És iszonyú volt. Tehát amikor egy mély család elpusztul, akkor több tízezer méhet söpörsz ki, több tízezer halottat söpörsz ki, egy város pusztulott el, értitek? És az is elképesztően megviselt lelkileg, meg fizikailag, és így úgy éreztem, hogy így nem tudok talpra állni belőle, tehát hogy így ez egy kudarc volt, egy teljes kudarc, és jó, a kis naív költő elkezdett méhészkedni, aztán belerohant a pofomba, tudod, a valóságba, és így nem tudtam eldönteni, hogy ezek miért történnek ezek a dolgok, hogy azért, mert kitört a háború, vagy azért, mert valamit nagyon rosszul csináltam, vagy valami betegség volt, vagy kártevő, vagy ilyesmi, és kerestem mindenféle magyarázatokat. Most már ilyen komplexen látom ezeket a dolgokat, tehát nagyon szigorúan belementem mind a biológiába, mind a rovartamba, mind mindenbe belementem, és az az igazság, hogy a méhek ugyanúgy, ahogy tükrözik azt vissza, hogy például, ha valamelyik szomszédom lepermetezi a gyümölcsösét, akkor nekem utána hetekig mászkáló méheim vannak. Több ezer mászkáló méhem, amik hazarepülnek, de a többiek érzik rajtuk a vegyszer szagát, és nem engedik be a kaptárba őket. Ezért ott a kaptárok előtt már elpusztulnak. És ugyanígy érzik a méhek azt is, hogy te milyen hangulatban vagy, hogy te a méhész, aki közvetlenül érzéki jelenléteddel belenyúlsz a kaptárukba, a testükbe. Az a testük, ott van a gyomruk, ott van a méhük, ott születnek a pete, lárva, báb, oda petézik az anya, ott születnek meg a többi méhek. Ha neked nem tiszta a kezed, nem mosol a kezed, mielőtt méhészkedsz, ugye Semmelweis Ignác országában ezt tudni kéne, vagy rossz hangulatban vagy, vagy ahogy a Peti mondta, türelmetlen vagy a méhekkel, akkor persze, hogy megszúrnak. Én ezért szoktam sokszor kesztyű nélkül méhészkedni, mert azonnal visszajeleznek a méhek, de persze Misi bácsi ezt máshogyan fogta fel, ő azt mondta, hogy a méhek azok egy alapvetően női közeg, kinyitott, szúrnak, rossz kedvük van, nem akarják, hogy tapogasd őket, csuk vissza, Tibikém. ők ezt így látták az öregek. Ez is egy érvényes megközelítés. Én úgy látom, hogy Például van egy méhész barátom, aki lelki krízisbe volt, szerelmi krízisbe, és elpusztult az összes méhe. És akkor, vagy van az a történet, amit megírtam a méhészet művészetébe, az elmondani a méheknek hagyomány, amikor a méhész meghal, akkor sokszor elpusztulnak utána a méhek is. És éppen ezért a méhész családjának el kellett mondania, hogy meghalt a méhész, apátok halott, és akkor most én leszek az apátok. Én ugyanígy elmondtam a barátom apukájának a méheinek, hogy most én leszek az apátok. És ez igazából sok mindenről szól. Egyrészt arról, hogy beszélünk, tehát gazdái vagyunk az állatainknak, beszélünk az állatokhoz, közösséget vállalunk velük, gondoskodunk róluk. Másrészt értelmes lényeknek feltétele, érző lényeknek feltételezzük őket, ami ők máshogyan értelmesek, máshogyan éreznek, mint mi emberek, de ők is éreznek, ők is értelmesek. Szerintem a méhek sokszor értelmesebbek, mint az emberek, de ez egy másik kérdés, a kutyák is. De szóval, hogy szerintem ez egy nagyon fontos rész ebben. És aztán meg ugye az is van benne, hogyha elmondja valaki a méheknek, hogy meghalt a gazdájuk, akkor ő utána felvállalja azokat a méheket. Magyarul tudja gondozni őket, és gondozni kell őket, mert a méhek félig domestikált állatok. Tehát például a kutyák teljesen domestikált állatok, magunkhoz szelídítettük őket, a méhek ennek a domestikálási folyamatnak, a mézelő méhek, az Apis mellifera, az a felénél tart körülbelül. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy mi emberek ezt miért csináljuk. Sok minden miatt csináljuk, nem csak a méz miatt. Szerintem ennek van ilyen spirituális jelentőség, és a következő vers az erről szólna. Uh-huh. Ja, hát, Peti?
0: Hát, de még mennyire?
1: Te vagy a főnök. Kedves hallgatók, akkor a következő vers az a Méhész első méhe című vers, amit, tehát az előző vers az 2020. július 3-án született a fekete lyuk, ez pedig október 8-án 2020-ban. Ma megfogtam az egyik méhecskémet. Azt hiszem, ő lehetett az első. Az első, aki csupasz tenyerembe vettem. Az első a méhesben. Az első saját kis méhecském életemben. Apró rezegő lény, a nap hírneke, virágok barátnője, csodás vegán. Egész életével életet teremt, s ma tenyerembe vettem-e rajlélek töredéket, és ő kölkörösen táncolni kezdett. Eltáncolta a napfényt, az őszi aranyló mezőket, a kertemet, és a kertemben a méhest, és a méhesben kettőnket. A kaptárt belülről, a télire betöltött lépeket, a virágport, a fiasítást, és azt, hogy az anyával vajon mi a helyzet. Tánccal énekelt, és énekkel táncolt ez a kis méh, és amikor visszatettem óvatosan a kaptár kapujához, még megfordult, s a fejemet körberepülve zümmögte nekem, ó, méhész, nem én éneklek, ó, méhész, nem én táncolok, ó, méhész, ő az, a kozmosz, ami énekelve táncol, és táncolva énekel, ó, méhész, ezt el soha ne feledd.
0: Tényleg volt ilyen? Most így kíváncsi vagyok az őskeményre, amiből ez született.
1: Persze, hogy volt. Persze, persze. Minden vers igaz, amit írok. Te is tudom, Peti. Irodalomban nem hazudunk. Legfeljebb nem teljesen úgy történt. De persze, ez igaz. Az egy nagyon fontos része volt a dolognak, amikor megtanultam őket megérinteni. Anélkül, hogy megszúrnának. És erre mondja egy kiváló szociológus barátnőm, a Básti Ágnes, az írásait mindenkinek ajánlom a figyelmébe, aki hallgatja ezt a műsort. Ő is sokat írt a Covidról, meg a testről, meg erről az egészről, hogy mi történt szociológiailag az emberekkel. és ő fogalmazta meg azt, amikor ezt a verset így felolvastam neki egyszer, hogy igazából neked érzéki kapcsolatod lett a mélyekkel, és hogy itt volt egy ilyen gátszakadás, amikor elkezdtem nem félni tőlük, hanem így megbízni bennük. Ez a bizalom, ez erről van szó igazából.
2: Igen, nekem is az első, ami eszembe jutott, ahogy olvastad, hogy egy intim kapcsolat jött létre közted és a méhek között. És az volt benne szerintem nagyon szép, hogy ebben a kapcsolatban, mintha kinyílt volna a szabadság. Tehát pont ahogy említetted, hogy ez a két időszak, hát ugye a Covid, meg aztán a háború kitörése, hogy nyilván mind a kettő előhozott pszichológiailag egy olyan érzést, hogy nem vagyunk urai az életünknek, vagy hogy kicsúszott a kezünkből a kontroll, és nem csak az értelemkeresés, hanem a szabadság elvesztése lehet egy alapélmény. És kicsit most az jutott eszembe erről a versről, hogy a méhekkel való találkozás, vagy az ő világukkal való összeérés ennek az intim találkozása, ez valahogy mégis kinyitott a számodra valamit, ami egyfajta kiszabadulás vagy szabadság. És ez csak azért jutott eszembe, mert én emlékszem rá, hogy sokan hasonlóan oldották meg, nem a méhekkel, hanem például túrázással, vagy valami olyannal, ahol azt érezték, hogy szabadon lehet lenni, kint lehet lenni a természetben, normálisnak lehet lenni, visszatérni a normalitáshoz valahogy.
1: Hát igen, mondjuk ez egy jó lenne, ha ezt a gyakorlatot folytatnák.
3: Igen.
1: És sétálnának az emberek, meg a természettel kapcsolatban lennének folyamatosan. Én úgy érzem, hogy azért valami változás történt, tehát mind a COVID, mind a háború azért rámutatott arra, hogy egy földgolyón vagyunk, és hogy ebből tök mindegy, hogy indonéznak születtél, vagy magyarnak, ebben így mindannyian benne vagyunk ebbe a történetbe. Én még visszatérnék egy pillanatra az indonéz találkozásunkhoz, Peti, mert kihasználom az alkalmat, hogy beszélgetünk, és eszembe jutott az, hogy miért is mentem én igazából Indonéziába 3-szor vissza, és ez mind kötődik ide, a méhekhez is, meg az egész projekthez, amit csinálok, vagy nem is tudom, hogy projektnek lehet ezt nevezni. Szóval, hogy ott Indonéziában én a kavi költészettel foglalkoztam, ami a újjávai költészet volt, ami igazából ugye ilyen szanszkrit meg páli főneveket használva újjávai nyelven íródott költészet volt, és az a költészet teremtette meg azt a gondolati struktúrát, amiből aztán a Borobudur, a világ legnagyobb buddhista emlékműve, meg Prambanan, meg a Vajang, meg ezek a nagyon komoly dolgok, és gyönyörű művészeti dolgok onnan kiemelkedtek, és amely hagyomány szerintem még ma is a krízisekkel és válságokkal teli Indonéziában is tetten érhető és érzékelhető talán, ebben bízok, hogy igen. Majd Peti elmondja, hogy ő erről mit gondol, mert ő jobban tájékozott, én már régebben jártam Indonéziába, de én ezt kerestem. És azért, mert ez a kavi, ez az volt, hogy a költők akkoriban, körülbelül amikor mi honfoglaló zsidit játszottunk, tehát így 1000 évvel ezelőtt, így úgy gondolták, hogy a költészet az jóga. És a jóga gyakorlása a költészet, és az a cél benne, hogy elérjük a langőt, így hívták, az extázist. Egy ilyen extatikus állapotot, amiben egyé válhatunk a kozmosszal, egyé válhatunk a teremtéssel, és az énünk, az egónk az így lebomlik benne. Ez nagyon hasonlít a szufihoz, vagy a keresztény misztika unióhoz, tehát ezekhez a dolgokhoz, és ezt ők elég komoly eposzokat írtak ebben a témában, főleg a Mahabharata meg a Ramayanához kapcsolódva. És rám ez nagyon nagy hatással volt így fiatal költőként, szóval, hogy elképzelni azt, hogy a költészet az lehet jóga, hogy egy vers olyan, mint egy ászana sor, amit végigcsinálsz, és hogy lehet az, hogyha én írok egy verset, és te gondolatilag végigmész abban a struktúrában, akkor az olyan, mintha együtt jógáznánk. És hogy nagyon fontos a légzés abban a versben, tehát hogy hol vannak a sóhajok, hol vannak a szünetek, nem tudom, ezek a dolgok, és ez nagy hatással volt rám, és megrendítő volt azt látnom egyébként, ami a mai Indonéziával történik például, tehát hogy ami Jakartában, nem tudom, a szeméttelepek, vagy a nyomornegyedek, ahogy például küzd a fiatal generáció Indonéziában a korrupt ilyen idősebb generációval, hogy értelmes országban élhessenek. Ez szerintem Peti is megerősítheti, hány ilyen tüntetés volt az elmúlt időszakban.
0: Hát most igen, tavaly volt egy nagy hullám ennek valóban, amikor minden igaz, akkor halára tapostak ilyen rendőrtankkal, vagy rendőri ilyen rohamautóval halára tapostak egy ételfutárt. És ez tüntetés hullámot indított el, pont erről volt szó, hogy igen, hogy a fiatal generáció szeretne egy normális országot magának. De a lélegzés, amit mondasz, az nagyon, a levegő, a lélegzés, az nagyon, nekem nagyon most nagyon betalált, és az is ragadtam el a szót, mert hogy olyan, mintha méhek, költészet méhek lélegzés, hogy ez ott van, hogy a szárnyak rezgése, hogy az egész az olyan, mint egy valami nagy közös lélegzés.
1: Hát igen. Ezt csak megerősíteni tudom, cáfolni nem. Meg azt is, hogy nem csak az indonéz fiatalok érezték szerintem azt, hogy normális országba szeretnének élni, hanem én úgy érzem, hogy az egész bolygón van egy ilyen nézés. Bár én magam 45 évesen valószínűleg a középgenerációhoz tartozom, de amennyire látom Magyarországon is, meg Amerikában is, az emberek igenis szeretnének normálisan élni, és a lényeges dolgokkal foglalkozni. Például azzal, hogy mi lesz a méhekkel, vagy hogy bentsük meg a bolygót, lehet ilyen élhető környezet, és normális rádióműsorok, mint az Egyenes Labirintus.
0: Vagyan ez a végszó. Igen, kedves hallgatók, ez volt már az Egyenes Labirintus. A beszélgetésünket az adás előtt vettük fel online. Vendégünk volt Vernyesenyi Tibor. Most már úgy kezdem, hogy méhész költőíró. Kezdő. Találkozunk veletek 2 hét múlva. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Márhogy...
1: Hajrá, Tilos Rádió! Hajrá!
2: Köszönjük, hogy itt voltál, Tibor.
0: Sziasztok!

You said.

disappear.

Thank you.

Hello, hello, Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Tilos Selection műsor. Az én nevem Mentélien, és a következő két órában a Right Time csapat átveszi az irányítást a Tilos Selection fölött. A házigazda Carlos jóvoltából, akinek nagy puszit küldök most kedvességért, amiért beengedett minket. A Right Time csapat tegnap bulizott egyet az Atnóban. A vendégünk Angliából a jungle széna egyik kiemelkedő alakja, Deadman's Chest volt, és úgy alakult, hogy bejöttünk vele ma este a rádióba. Jelenleg Makrai Márton szelektál néhány tracket, aztán hamarosan átveszi a pultot Deadman's Chest. Tartsatok velünk!

0: Tilos Rádió FM 90.3, ez a Tilos Selection műsor, Carlos műsora, és ő nagylelkűen beengedett minket a Right Time Crew-t.
1: Sziasztok!
0: Az elmúlt körülbelül fél órában jó barátunk Makrai Márton zenélt, e-track után pedig egyenesen Angliából Dead Man's Chest. Egészen éjfélig tartsatok velünk.

0: Amúgy itt kiállásban meg bedobnám, hogy shoutout Ash Albrechtre vagy Martinnak, ugyanis ez az ő zenéje még pár éve jelent meg a Farvex-en, és akkor ha már Martinnak is shouts, akkor Kicsi Suedónak is ugyanis övé az eredeti zene, csak gondoltam ezt ide vigyeztem.
1: És shoutout Makrai Mártonnak is.

0: Tilos Rádió FM 90.3. Ez a Tilos Selection műsor, annak is az utolsó percei.
1: Szevasztok.
0: Ő volt Carlos, a műsor házigazdája, aki nagyon kedvesen befogadott már a minket, a Right Time Crew-t. Az elmúlt másfél órában Angliából Dead Man's Chest-et hallhattátok. Nagyon eklektikus, szépen építkező szettel. Előtte fél órát pedig Makrai Márton válogatott. Nagyon köszönjük a figyelmet, nagyon köszönjük a befogadást. Ez volt a Tilos Selection. Sziasztok!